0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam a stopa.
1: Jodin FM.
2: Klasne radio.
1: Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, я на 102. И один FM. Классный радио.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

végén, az út végén. Ez nem számít sosem, egy tiszta gondolat jutott még nekem. Maradj így, hadd nézzelek hajnalig. Maradj így.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. И один FM. Классное радио в дорогу.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim 92.2 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Magyarország és Ukrajna hivatalosan is megállapodást kötött a kárpátaljai magyar közösség oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogairól. Erről számolt be X közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter. Magyar Péter szerint az ukrán fél hivatalos diplomáciai jegyzékben vállalta, hogy a megállapodás valamennyi rendelkezését végrehajtja, és azokat beépítette a kisebbségekre vonatkozó cselekvési tervébe. Az európai integrációs folyamat keretében hangsúlyozta, hogy a megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése immár az Európai Unió követelménye is. A vállalások végrehajtását a jövőben folyamatosan ellenőrzi majd az Európai Bizottság és az Európai Tanács, írja a korrespondent.net.
3: Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті, повідомив угорський прем'єр-міністр Пітер Мадяр у соцмережі X. За його словами, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу. Він підкреслив, що виконання зобов'язань, передбачених домовленістю, відтепер стало також вимогою Європейського Союзу. Виконання цих зобов'язань у майбутньому постійно контролюватимуть Єврокомісія і Європейська Рада, пише кореспондент.net.
2: Az Európai Unió fontos lépést tett a bővítés felé. Már ma hivatalosan megkezdődik az első tárgyalási klaszter Ukrajna és Moldova EU csatlakozásával kapcsolatban. A döntés azután vált lehetővé, hogy az uniós tagállamok mindegyike jóváhagyását adta, ezzel leküzdve azt a hónapokig tartó politikai patthelyzetet, amely korábban akadályozta a tárgyalási folyamat elindítását. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üdvözölte az Európai Unió országainak döntését és az első klaszter megnyitását fontos politikai és erkölcsi támogatási jelzésnek nevezte Ukrajna számára, írja az RBK Ukrajna.
3: Європейський Союз зробив важливий крок на шляху до розширення. Уже сьогодні офіційно розпочнеться перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС. Рішення стало можливим після того, як усі держави-члени блоку дали згоду, подолавши багатомісячний політичний тупик, який раніше гальмував початок переговорного процесу. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення країн Євросоюзу і назвав відкриття першого кластера важливим політичним і моральним сигналом підтримки України, пише РБК Україна.
2: A Tiszaújlak-Tiszabecs ukrán-magyar határátkelőn ma és holnap részlegesen lelassulhat a vám és határellenőrzés. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat infrastruktúra korszerűsítési munkálatokat végez az ukrán-magyar határon található nemzetközi közúti határátkelőn. A munkálatok keretében a meglévő moduláris építmények bontását és új egységek telepítését végzik el. Ennek következtében az utasok és a járművek ellenőrzése, valamint átléptetése egyes munkafázisok befejezéséig késedelmekkel történhet. A hatóságok arra kérik az utazókat és a fuvarozókat, hogy az utazások tervezésekor vegyék figyelembe ezt az információt, és lehetőség szerint válasszanak alternatív határátkelőhelyeket. A legközelebbi alternatív határátkelők a Nagypalád-Nagyhódos és a Beregsurány-Asztély átkelők, tájékoztat a Kárpátaljai Vámhivatal.
3: У пункті пропуску Вилок Тисабеч сьогодні та завтра буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. У рамках модернізації інфраструктури служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області проводитиме роботи з демонтажу та встановлення нових модульних споруд у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення Вилок Тисабеч, що на українсько-угорському кордоні. Відповідно, оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів можуть здійснюватися з затримками до завершення окремих етапів робіт. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску Вилок-Тисабеч та за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону. Про це інформує Закарпатська митниця. Додамо, найближчими альтернативними пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні поруч є Велика Паладь-Нодьгодош та Лужанка-Берег-Шурань.
2: Egy 10 éves fiú mentette meg édesanyját a beregszászi járásban. Amikor az asszony nem tért vissza időben a házba, a fia gyanította, hogy baj történt, ezért a sötét kertben indult a keresésére. Miután édesanyját eszméletlenül találta a földön, a fiú igazi életmentőként cselekedett. Stabil oldalfekvésbe helyezte, felhívta a 112-es segélyhívószámot és segítséget kért a szomszédoktól. Annak érdekében, hogy a mentők ne vesztegessék az időt a cím keresésével, a gyermek bezárta a kutyát, majd kifutott az utcára, hogy a mentőautót a helyszínre vezesse. Figyelmességének, határozottságának és helyes cselekedeteinek köszönhetően a mentőegység gyorsan eljutott a beteghez, és

0: 8 óra. 9. година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Magyarország és Ukrajna hivatalosan is megállapodás kötött a kárpátaljai magyar közösség oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogairól. Erről számolt be X közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter. Magyar Péter szerint az ukrán fél hivatalos diplomáciai jegyzékben vállalta, hogy a megállapodás valamennyi rendelkezését végrehajtja, és azokat beépítette a kisebbségekre vonatkozó cselekvési tervébe. Az európai integrációs folyamat keretében hangsúlyozta, hogy a megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése immár az Európai Unió követelménye is. A vállalások végrehajtását a jövőben folyamatosan ellenőrzi majd az Európai Bizottság és az Európai Tanács, írja a korrespondent.net.
4: Угорщина та Україна офіційно оформили угоду щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади на Закарпатті, повідомив угорський прем'єр-міністр Пейтер Мадєр у соцмережі X. За його словами, українська сторона в офіційній дипломатичній ноті взяла на себе зобов'язання виконувати всі положення угоди, а також включила їх до плану дій щодо меншин у межах євроінтеграційного процесу. Він підкреслив, що виконання зобов'язань, передбачених домовленістю, відтепер стало також вимогою Європейського Союзу. Виконання цих зобов'язань у майбутньому постійно контролюватимуть Єврокомісія і Європейська Рада, пише кореспондент.net.
3: Az Európai Unió fontos lépést tett a bővítés felé. Már ma hivatalosan megkezdődik az első tárgyalási klaszter Ukrajna és Moldova EU csatlakozásával kapcsolatban. A döntés azután vált lehetővé, hogy az uniós tagállamok mindegyike jóváhagyását adta, ezzel leküzdve azt a hónapokig tartó politikai patthelyzetet, amely korábban akadályozta a tárgyalási folyamat elindítását. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üdvözölte az Európai Unió országainak döntését és az első klaszter megnyitását, fontos politikai és erkölcsi támogatási jelzésnek nevezte Ukrajna számára, írja az RBK Ukrajna.
4: Європейський Союз зробив важливий крок на шляху до розширення. Уже сьогодні офіційно розпочнеться перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС. Рішення стало можливим після того, як усі держави-члени блоку дали згоду, подолавши багатомісячний політичний тупик, який раніше гальмував початок переговорного процесу. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення країн Євросоюзу і назвав відкриття першого кластера важливим політичним і моральним сигналом підтримки України, пише РБК Україна.
3: A Tiszaújlak-Tiszabecs ukrán-magyar határátkelőn ma és holnap részlegesen lelassulhat a vám és határellenőrzés. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat infrastruktúra korszerűsítési munkálatokat végez az ukrán-magyar határon található nemzetközi közúti határátkelőn. A munkálatok keretében a meglévő moduláris építmények bontását és új egységek telepítését végzik el. Ennek következtében az utasok és a járművek ellenőrzése, valamint átléptetése egyes munkafázisok befejezéséig késedelmekkel történhet. A hatóságok arra kérik az utazókat és a fuvarozókat, hogy az utazások tervezésekor vegyék figyelembe ezt az információt, és lehetőség szerint válasszanak alternatív határátkelőhelyeket. A legközelebbi alternatív határátkelők a Nagypalád-Nagyhódos és a Bereg-Surány-Asztély átkelők, tájékoztat a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: У пункті пропуску Вилок-Тисабеч сьогодні та завтра буде частково уповільнено митні

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
0: A legjobb zenék a

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

0: 9 óra. 10. година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Magyarország és Ukrajna hivatalosan is megállapodást kötött a kárpátaljai magyar közösség oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogairól. Erről számolt be X közösségi oldalán Magyarország miniszterelnöke Magyar Péter. Magyar Péter

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Kernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегyelem nékünk és békesség! Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kegyelmes Istenünk, örökké való mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, oly jó úgy elcsendesedni te előtted, azzal a bizalommal, hogy átadhatjuk neked a mi életünket, szívünknek minden gondolatát, minden érzésünket, minden megoldhatatlannak látszó gondunkat letehetjük te eléd. Azzal a bizalommal, azzal a reménységgel és azzal a bizonyossággal, hogy te tudsz és akarsz ezen formálni, változtatni, a mi javunkat keresve. Köszönjük, Urunk, hogy te nem engeded, hogy a mi szívünkben felhalmozódjanak a szomorúságnak, a nyomorúságnak meg annyi érzései, hanem megtisztítasz bennünket. Áldott minden olyan alkalom, Urunk, amikor te előtted ki tudjuk önteni a mi szívünket, amikor te hozzá tudunk kiáltani, amikor oda tudjuk vinni eléd még panaszainkat is, azzal a bizalommal, hogy neked van rá jó válaszod. Tudsz vigasztalni, meg tudsz bennünket erősíteni, és a te ígéden keresztül tudsz vezetni. Köszönjük, Urunk, hogy téged dicsőíthetünk újra és újra. Téged magasztalhatunk, te hozzád kiálthatunk, közösségünk van veled, és közösségünk lehet egymással is. Így köszönjük meg, Urunk, a mai napot is, és a mai reggelt, hát a szabadat, amelyet elkészítettél számunkra, hadd szóljon az hozzánk, hadd erősítsen és hadd bátorítson bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, ajándékozz meg szent lelkeddel, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből szeretném felolvasni. A Zsoltárok könyvének a 111. részéből, annak valamennyi verséből, mind a 10 versből. A megnevezett helyről az igét, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. A 111. Zsoltárból így szól hozzánk Isten igéje. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája felséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak. Rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodik népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, a józan eszűek mind e szerint élnek, az ő dicsérete örökre.

Ez nem egy önálló magasztalás, amikor az Isten felé fordulok, és nem az a célom, hogy az Isten nagyságát még nagyobbá tegyem. Ő tökéletes. Mérhetetlenül hatalmas, és birtokában van minden ragyogásnak, minden tündöklésnek, minden hatalomnak. Tehát mi ezt nem teszünk hozzá. Akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy halleluja, amikor mi dicsérjük az Istent, amikor mi boldogan tudjuk magasztalni az örökkévaló Istent, akkor őtől nem lesz több. És nem is erről szól ez a Zsoltár, hogy az Istenettől majd több lesz. Ez arról szól, kedves testvérek, hogy a gyülekezet előtt, egymás előtt úgy tudjuk felragyogtatni az Istent, úgy tudjuk dicsérni az Istent, dicsőíteni az Istent, hogy a másik ember is meglássa az Isten fenségét és hatalmát. A másik ember is lásson bele, sejtse meg, hogy milyen hatalmas Isten az, aki gondot visel rólunk. A felkiáltásnak és a zsoltároknak az igazán fontos szerepe abban van, hogy a többi ember előtt is bizonyságot tegyünk az Isten nagyságáról, bizonyságot tegyünk az Isten jelenlétéről és cselekedeteiről. És itt van egy nagyon érzékeny határ, amit érdemes egy kicsit kibontani a saját életünkre nézve is, és érdemes lenne pozitívan hozzáállni, hiszen itt arról beszél a Zsoltár is, hogy hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. A becsületes emberek körében és közösségében. Velük, a testvérekkel, valljuk be, hogy sokszor könnyebb megosztani, könnyebb elmondani, könnyebb kimondani azt, hogy dicsérjétek az Urat. Mi mind együtt dicsérjük az Urat, amikor a jó, a becsületes, a tisztességes emberek között vagyunk, és nem tudom, hogy hol van az a határ, amikor fel tudjuk ezt vállalni, vagy felmerjük vállalni sokkal nagyobb körben, sokkal nagyobb közösségben is. De úgy gondolom, az sem elhanyagolható, hogy valójában kivel is vagyunk mi olyan viszonyban, hogy megosszuk vele a mi megtapasztalásainkat az örökkévaló Istenről. És itt azért hadd értékelődjön fel előttünk, személyünk előtt minden olyan közösség, ahol lehet beszélni az Isten dolgairól. Egy ima közösségben, egy bibliaórán, bármilyen olyan lehetőség, amikor összegyűl az Úr népe, amikor összegyülekezünk, és közösen beszélgetünk az Isten fenséges dolgairól. Ezek csodálatos és áldott alkalmak. És azt gondolom, hogy sokszor meg is válogatjuk, hogy kik előtt teszünk bizonyságot. Jó értelemben kik előtt teszünk bizonyságot. Mert sokszor félünk attól, hogy a mi bizonyságtételünk, a mi magasztalásunk, a mi dicséretünk a másik fél számára nemhogy valamilyen előnyt tud kovácsolni, nemhogy bátorítani fogja őt arra, hogy közeledjen az Istenhez, hanem sokszor éppen az ellenkezőjét váltja ki. És itt ezzel a dicsérettel, a dicséret mondással kapcsolatban érdemes még kiemelni azt, hogy ez tulajdonképpen egy éneklés. A zsoltárok alapvetően éneklések, ének hangra vannak szerkesztve, az a céljuk, hogy közösen énekeljék őket a gyülekezetben. Ezek a zsoltárok, a hallér zsoltárok, a dicsőítés zsoltárok azok, amiket Jézus és tanítványai is énekeltek, amikor mentek az Olajfák hegyére. Tehát ezekből a zsoltárokból válogattak és énekeltek. És rendkívül nagy haszna és értéke van annak, amikor énekszóban tudjuk dicsőíteni az Urat. Talán nem vet meg senki, és nem kövez meg senki, hogyha úgy gondolom, hogy néha egy-egy ének sokkal több mindent tud elmondani, mint egy tucat prédikáció. Sokkal közelebb tudja hozzánk hozni az Isten jelenlétét, a megtapasztalását az Isten jelenlétének, amikor együtt énekelünk, amikor közösségben dicsőítjük az Istent. Azonban ez egy nagyon kedves hangulat, indulat, de nem feltétlenül olyan őszinte, mint az a megtapasztalás és az a megvallás, amiről itt a Zsoltár beszél. Amikor én fogom elmondani azt, hogy én milyennek látom az Istent, azt, hogy én mit tapasztaltam meg az Istenről, azt, hogy én milyen
felfedezések.

0: milyen megtapasztalásokat a birtokába jutok az örökkévaló Istennel kapcsolatban. Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, a becsületes emberek körében és közösségében. Hálát tudok adni az én testvéreim előtt azért a dolgokért, azokért a dolgokért, amiket megláttam, vagy az Isten megláttatott velem. És azt gondolom, hogy itt van az az érzékeny határ, hogy van, akivel viszont már ezt nem tudom megoldani. Talán egy kicsit könnyebb is, hogyha a testvérekkel tudom ezt megbeszélni, és a testvérek előtt tudom elmondani a mindennapjaimban, egy-egy szorult vagy nehéz helyzetből, egy-egy betegségből, egy-egy végeláthatatlan feladat sorból, hogy egyszer csak hogyan tud kiemelni az Isten, vagy hogyan tudja szinte megállítani a napot az égen, hogy minden nap érkezzek elvégezni azt, ami a feladat, az, ami előttem van. Testvérekkel ezeket sokkal könnyebb megbeszélni. Mégis hadd legyen ma feladatként ott előttünk az, hogy ezt a határvonalat, hogy kikkel osszuk meg, kik előtt tudjuk dicsőíteni a mi örökkévaló Istenünket, azt egy kicsit tudjuk feszegetni, tudjuk tágítani, és tudjunk ebbe még több embert bevonni. Nem olyan régen egy presbiter társunkkal beszélgettem, aki elmesélte, hogy egy alkalommal megállt egy autó mellett, amelyik lerombolt és félrehúzódott az út szélére, és a sofőr elég kétségbe esett helyzetben volt, és ő megállt neki segíteni. És ez a férfiú, amit csak lehetett, és akit csak lehetett, szidott, káromkodott, hogy minden ellene van, hogy minden összetörik, hogy semmi nem jó, én meg segített neki megoldani az ő problémáját, és amikor ő káromkodott, ő pedig valamit sikeresen el tudott végezni a munkából, hogy megoldják az autónak a gondját, akkor mindig hálát adott. És egy idő után valamiért ebbe az emberbe beleszorult a káromkodás. Tehát amikor semmi más nem történt. Ő nem akarta megtéríteni, nem mondott semmit, csak ha valami sikerült, abban a kevéske segítségnyújtásban, amit ő tudott adni, akkor hálát adott. És olyan örömmel mesélt el, hogy jó volt megtapasztalni azt, hogy betapasztja az Isten a száját. Betapasztja a lélek a száját, hogy vegye észre, hogy mennyi minden múlik azon, hogy ő milyen lelkülettel van jelen a saját problémájában. És nyilván nem akarom azt gondolni, vagy nem vagyok annyira naív, hogy azt gondolom, hogy innentől kezdve megváltozott ennek az embernek az élete, de van egy pozitív megtapasztalása. Az Isten dicséretében, a hálaadásban, amiről itt szól majd a Zsoltár is, a hálaadásnak van egy olyan hatalma mindenki felé, hogy rá tud csodálkozni arra, hogy én ezt nem veszem természetesnek, hogy ma is van egészségem, nem veszem természetesnek azt, hogy az Isten valamit elvégez előttem, ajtókat nyit meg, hogy az Isten megsegít. Nem tudok hálát adni. És azt gondolom, hogy ebben szabad nekünk sokkal nagyobb körben gondolkodni, mint csak a belső, mint csak a testvéri közösség. Hogy csak a testvérek előtt nyílok meg, és csak a testvérek előtt mondom el, hogy milyen nagy dolgokat tett velem az Isten. Fontos ez is, ne értsük félre, mert kell, hogy egymás előtt tudjunk így megnyílni, és egymás előtt tudjunk bizonyságot tenni, és meg tudjuk tapasztalni a testvérek támogatását, a testvérek örömét, közös öröm. De hív bennünket ma az Isten igéje arra is, hogy ezeket a dicséreteket, ezeket a hálaadó szavakat el tudjuk mondani a világban is. És nem utolsó sorban azért, hogy hiteles legyen. Hogy hiteles legyen, hogy mi nem csak a templomban imádkozunk, nem csak egy belső közösségben borulunk le és adunk hálát a mindennapokban, hanem az életünknek része. És erre is biztat ma a Zsoltár bennünket, hogy mindenért adjunk hálát. Lássuk meg az Isten csodálatos munkáját, csodálatos az mi életünkben való megmutatkozását az ő hatalmának, az, ahogyan megmenti a népét, az, ahogyan újra és újra jelen van jelen van a népének az életében, mennyire fenségesek és ékesek, igazságosak és örökkévalók az ő dolgai. Nagyon sokszor nehéz ezt meglátni. Nagyon sokszor engedjük magunkat belesodródni. Engedjük magunkat belesodródni ugyanabba az indulatba és hangulatba, ami egy embert elvezethet a káromlásig, hogy minden ellenem van, minden csak rossz. És ebből az vezet ki bennünket, és az tud megtartani bennünket, amikor emlékeztetjük magunkat, és oda szegezzük a mi tekintetünket az Isten örök dolgaira, az ő elvégzett munkájára, az ő szabadítására, az ő szeretetére, és hisszük, és bizonyosak vagyunk abban, hogy a kegyelmes és az irgalmas Isten a mi nehézségeinkben is jelen van, és velünk van. Kell, kedves testvérek, hogy az Isten igazsága, az Isten gondviselése, ami körülvesz bennünket, és aminek részesei vagyunk, amit megtapasztalhatunk, annak a felragyogtatása eljusson azokhoz is, akik távol vannak az Istentől. A népek között, a pogányok között, a szomszéd előtt, a munkahelyünkön. Legyen helye annak, hogy mi dicsérjük az Istent. A Zsoltár felsorolja és sokat beszél arról, hogy mit láthat meg az Isten félő ember. Miképpen tapasztalhatja meg az Úr jóságát, az Úr jelenlétét, az örök időre szóló szövetségét, a megváltást. Sok mindent elmond itt a Zsoltár, emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr, eledelt adott az Istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére, hatalmas tettét kijelentette népének, kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Ennek a felismerése, ezeknek a dolgoknak a megvallása egy olyan világban, amelyik sok mindent igazságtalannak és sok mindent helytelennek ítél meg, és nem veszi észre, nem felezi fel, hogy ennek sokszor ő maga az oka. Van igenis van helye annak, hogy az ember újra és újra az Istenre mutasson, hogy a keresztény ember, hogy mi magunk is újra és újra az Istent tudjuk felragyogtatni ebbe a világba. És az utolsó versnek a mondani valója, amelyik a Prédikátor könyvéből is jól ismerhetünk, ezt mondja, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek, az ő dicsőrete örökké megmarad. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. És ezt az Isten félelmet lehet és szabad, talán szabad, ezt is mondom, hogy szükséges, elültetnünk az emberekben, hogy legyen látásuk arra, hogy van egy nagyobb hatalom, legyen megtapasztalásuk arra, hogy van egy nagyobb hatalom, amely körülveszi a mi életünket, amely szeretettel fordul oda hozzánk, és amelynek mi tartozunk dicsérettel és hálaadással. Az Úr félelmének valósága az olyan dolog, amit oda lehet élni egy másik ember elé, és erre biztat bennünket ma a Zsoltárnak az utolsó mondata, a józan eszűek mind eszerint élnek. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az Isten félelmében élnek. És kívánom, kedves testvérek, hogy ez látszódjon a mi mindennapjainkon, látszódjon a mi életünkön, hogy az Isten félelmében vagyunk, az ő szeretetéből élünk, és tudjunk dicséretet mondani, hálákat adni, tudjuk az ő nevét magasztalni szüntelenül. Mert erre hív bennünket, ebben szólított meg bennünket a mai napon, és azt gondolom, hogy minden nap megteremti annak a lehetőségét, hogy ezeket gyakoroljuk. És nem csak a ránk következő ima közösségen is. Kívánom, hogy ott is legyen helye a hálaadásnak, a magasztalásnak és a dicséretnek, hogy van miért hálát adunk az örökkévaló Istennek. De merjük a világ felé is nyitni azzal, hogy a mi hálaadásunkat, a mi hálaadó látásunkat, azt, ahogyan mi látjuk a saját életünket, és látjuk a saját életünkben az Isten munkáját, azt megmerjük mutatni másoknak is. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Hadd lássák meg mások is. Hadd lássák meg mások is, hogy ez vezet bennünket, hogy ez a mi életünkben nem csak egy ige, egy frázis, hanem a valósága. E szerint élnek a bölcs emberek, azt mondja, e szerint élnek. Az ő dicsérete örökké megmarad. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk dicsőíteni a te nagy nevedet. Szeretnénk felragyogtatni a te jóságodat, szeretetedet, a te hűségedet, amelyet nap mint nap kiárasztasz erre a világra, amelyel nap mint nap megajándékozol bennünket. Add, Urunk, hogy ne vegyük természetesnek azt, hogy megfürödhetünk a te áldásaidba, hogy jelen van a mi életünkben a te jó indulatod, hogy te vezeted a mi útjainkat, hogy te óvod és te oltalmazod a te népedet, hanem tudjunk ezekért hálát adni. Lássuk meg a te fenséges és ékes igazságodat, amely körül ölel bennünket, amely örökre megmarad. És amikor a világ bőrstelenségében, a maga útját járva, a maga sötétségében tévelyegve nem akar felismerni téged, mi hadd tudjuk felragyogtatni a te örök dicsőségedet. Köszönjük, Urunk, hogy te viselsz gondot a te népedről, és te tartod meg a te népedet ebben a világban. Bocsáss meg, Urunk, azt, amikor mi magunk is megengedjük azt, hogy a világ tévejgései elsodorjanak, amikor mi magunk is a világ szerint gondolkodunk, és megfeledkezünk arról, hogy te arra teremtettél bennünket, és arra hívsz el, hogy téged dicsőítsünk, hogy te veled boldog, örökkévaló életünk legyen. Kérünk, hogy tarts meg bennünket önmagadban, Jézus Krisztus által. Hadd tudjunk belekapaszkodni a te kijelentéseidbe. Hadd töltsön el bennünket örömmel mindaz a megtapasztalás, ami már mögöttünk van, és kérünk, hogy lelked által újra és újra emlékeztess, és adj nekünk újabb és újabb megtapasztalásokat arra nézve, hogy a tiéd vagyunk, hozzád tartozunk, és a te igazságod örökre megmarad, amelyet Jézus Krisztusban felépítettél, mert ő a sarokkő, ő a kőszikla, amilyen megállhatunk te előtted. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi napunkat, és biztos bátoríts bennünket arra, hogy tudjunk hálát adni neked mindenkor és mindenekért, és mindenki előtt. Kérünk, Urunk, hadd tudjunk bizonyságot tenni olyan emberek előtt is, akik messze vannak tőled, akik nem értik a te igazságaidat, akiknek nincs megtapasztalása a te jóságodról, mert be van csukva a szeme, és be van tapasztva a füle, a szíve pedig messze van tőled és kemény. Urunk, hadd legyen nekünk lehetőségünk arra, hogy a te nevedről tegyünk bizonyságot. Erősíts meg és bátoríts bennünket szüntelenül arra, hogy a te ragyogásodban, a te dicsőségednek meglátásával tudjunk élni, hogy mindenkor és mindenben felfedezzük a te bölcsességedet, elrejtett igazságaidat. Köszönjük, Urunk, hogy mindez idáig megtartottál bennünket, és azzal a bizalommal lehetünk, hogy ezután is meg fogsz tartani. Így kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg azokon, akik egyedül vannak, akik távol vannak, könyörülj meg azokon, akiknek a szívében sokféle kétség van, hadd tudjunk előttük is ragyogni, hadd tudjuk felragyogtatni előttük is a te jóságodat és szeretetedet, és hadd kapjanak, hadd nyerjenek ők is újabb megtapasztalásokat arról, hogy milyen nagy a te hatalmad. Kérünk, Urunk, segíts bennünket abba, hogy közösen tudjunk téged dicsérni, dicsőíteni, közösen tudjunk énekelni neked. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége. Legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюло, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: 10 óra. Один ця година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az Oroszország által Kijev ellen az elmúlt éjszaka végrehajtott támadás az egyik legnagyobb szabású volt, a bevetett balisztikus rakéták számát tekintve. Az előzetes adatok szerint az ellenség mintegy 30 balisztikus rakétát használt. A kijevi városi katonai közigazgatás vezetőinek tájékoztatása szerint a főváros 10 kerületében több mint 40 helyszínen keletkeztek különböző mértékű károk. A megrongálódott épületek között legalább 11 többlakásos és családi ház is található. A jelenlegi információk szerint legalább 4 ember életét vesztette, több mint 20-an pedig megsérültek. A beszámolók szerint a becsapódások következtében jelentős tűz ütött ki a kijevi Pecserszka-Lavra területén is.
4: Атака Росії на Київ, що сталася цієї ночі, є однією з найбільш масованих за кількістю використаних балістичних ракет. За попередніми даними, противник застосував близько 30 балістичних.

Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitányára gyorsuk, hogy sem tovassó Vájnomene Sportum. Gólzáporos győzelmet aratott Németország a VB-n. A négyszeres világbajnok 7-1-re küldötte Curaçaót. A németek meccse a korai góljával szereztek vezetést, a karibi újonc azonban Comerencia révén még egyenlített. A folytatásban Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav és a duplázó Havertz találataival a németek fölényesen nyertek. Julian Nagelsmann szerint egy-egy után türelmesnek kellett maradni, a második félidőben pedig megérkezett az a ritmus és az intenzitás, ami magabiztos győzelemhez kellett. A másik mérkőzésen Hollandia 2-2-re végzett.

0: Japánnal, One Day-ig és Summer Will góljaira Nakamura, majd a hajrában Kamarada válaszolt, így az ázsiaiak pontot mentettek. Німеччина здобула розгром на перемогу на чемпіонаті світу у розбивши Кюрасао з рахунком 7-1. Рахунок відкрив Німеччина, а дебютант із Карибів завдяки голу Коменсі ще зрівняв. Далі німці повністю контролювали гру. Забивали Шлоттербек, Мусіяла, Браун, Ундау та двічі Гаверц. Юлія Нагельсман після матчу зазначив, що після 1-1 потрібно було зберігати терпіння. А в другому таймі команда додала в інтенсивності, що й забезпечило впевнену перемогу. У другому поєдинку Нідерланди зіграли 2-2 з Японією. На голи Ван Дейка та Саммервіля відповіли Накамура і наприкінці зустрічі Камада, який врятував для азійської команди одне очко. Újabb nagyágyuk lépnek pályára a labdarúgó világbajnokság mai játéknapján. Bemutatkozik Spanyolország, a megfiatalított belga válogatott és rangadót rendeznek Uruguay számára is. A G csoportban 18 órától Spanyolország a zöldfoki köztársaság ellen kezdi meg a szereplését. A spanyolok torony magas esélyesek, de Luis de la Fuente szövetségi kapitány óvatosságra int a fizikális erős afrikai rivális miatt. 21 órakor Belgium Egyiptommal találkozik Seattle-ben. A belgák számára kötelező a győzelem, ha maga biztosan szeretnék megkezdeni a tornát, bár már nem a korábbi aranygenerációra épülnek. Éjfélkor Floridában a Miami stadionban játsszák a Szaúd-Arábia-Uruguay mérkőzést. A dél-amerikaiak az esélyesek, de a szaudiak az elmúlt világbajnokságokon többször is borították a papírformát. A játéknapot kett hajnalban 3 órakor az Irán-Új-Zéland találkozó zárja. Сьогодні на чемпіонаті світу свій шлях розпочинає Іспанія, оновлена збірна Бельгії, а також Уругвай. У групі G о 19:00 Іспанія стартує матчем проти Кабо-Верде. Фурія Роха вважається беззаперечним фаворитом, однак Луїс де ла Фуенте закликав до стриманості. Фізично міцний африканський суперник здатен покарати за найменшу помилку. О 22:00 у Сіетлі Бельгія зіграє з Єгиптом. Для червоних це зустріч, яку потрібно вигравати, якщо вони хочуть впевнено увійти в турнір, хоч команда вже й не спирається на колишнє золоте покоління. О 1:00 за київським часом у Флориді на стадіоні Майами відбудеться матч Саудівська Аравія-Уругвай. Південноамериканці вважаються фаворитами. Однак саудівці на останніх мундіалях не раз ламали сценарій навіть проти найсильніших суперників. Ігровий день завершиться у вівторок. О 4:00 за київським часом поєдинком Іран-Нова Зеландія. Hatalmas drámát hozott a 2026-os Katalán nagydíj, ahol a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton egy tökéletesen kivitelezett 3 kiállásos stratégiával és a virtuális biztonsági autós fázis maximális kihasználásával felállhatott a dobogó legfelső fokára a Ferrari színeiben. Ez az Scuderia idei első győzelme, amellyel megtörték a Mercedes dominanciáját. George Russell lett a második, a harmadikon Lando Norris végzett. A bajnokságot torony magasan vezető Kimi Antonelli 3 körrel a vége előtt a második helyről kényszerült kiállni autója meghibásodása miatt, ezzel az előnye 41 pontra olvadt Hamiltonnal szemben. A Red Bull 4-szeres világbajnok a Max Verstappen a nehézkesen induló hétvége után behozta a kocsit a negyedik helyre. На гран-прі Каталонії саморозовий чемпіон світу Льюіс Хемілтон завдяки бездоганно виконаній стратегії з трьома підстопами та максимальному використанню режиму віртуального автомобіля безпеки піднявся на найвищу сходинку подіуму у складі Феррарі. Це перша перемога Скудерії в сезоні, якою вони перервали домінування Мерседес. Другим фінішував Джордж Рассел, а третім Ландо Норріс. Лідер чемпіонату Кімі Антонеллі за 3 кола до фінішу був змушений зійти з дистанції з другого місця через технічну несправність. Його перевага над Хемілтоном скоротилась до 41 очка. Чотириразовий чемпіон світу Red Bull Max Verstappen після складного початку вікенду зумів довести болід до фінішу на 4-й позиції. Спортхірінкет Халоттек. Мрадянок товара і швелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхірінкет Халоттек.
3: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
5: 2026. június 15-e 10 óra után 13 perccel. Derül, szép napot kívánunk mindenkinek, ez a különkiadás műsor. Szia Balázs, rég láttunk.
6: Szia Zoltán. Nem is találkoztunk olyan régen. Mondjuk itt a stúdióban régen voltam, de...
5: Ez a livestream kommentelők. Lehet, hogy másképp látják.
6: Nem tudom. Majd megírják, akik akarják. Jaj, viszont nem panaszkodás, akkor képzeljék el, azt vettem magamon észre, hogy ahogy gyűlnek az évek az én naptáramban is, meg a tortámon a számok egyre... Nem aktuális semmi, még mielőtt itt elkezdenék vadó felköszöngetni, de egyre többet panaszkodok, és hát szeretném ezt a hetet panaszkodással kezdeni, ugyanis tegnap Váriba, szűkebb Pátriánkba, hazánkba, ahol ezúton is szeretném Jani bácsit, szembeszomszédot köszönteni, jó rádióhallgatást, Jani bácsi, fújt a szél, de valami eszméletlen.
5: Kicsit, ugye?
6: De valami eszméletlen szél fújt, és megmondom őszintén, picit először még boldog is voltam, mert mondom, hát, ha hoz valami esőfelhőt, nagyon kéne az eső Váriba, de gondolom Kárpátalja más települései ugyanígy vannak vele. Na mondom, itt az alkalom, szellőztetünk a házat, kinyitottunk ablakot, ajtókat, minden kellemes volt, minden. És egy idő után, egy óra múlva azt éreztem, hogy ebnek nagyon nagy böjtje lesz, és hát meg is lett. Olyan húzatot kaptam, mintha egy, nem is tudom, egy 8 részes ágynemű volnék,
5: szép.
6: Amire kell a nagy húzat.
5: Nagyon szép, nagyon szép.
6: Úgyhogy hát minden nem fáj.
5: 18 után minden nap egy ajándék, szokták ezt mondani. Apropó hétvégén fantasztikus fotókkal találkoztunk a Pulzus Radio Facebook Bizony. Közösségi oldalán. Hát ugye az eső az úgy ígérte magát, szél az volt, valamennyi eső is esett, viszont ami utána történt, az pedig gyönyörű, szép, szivárványos.
6: Hát,
5: élményt volt. Láthatok a Facebook közösségünkön a fotókat, illetve a videót is, ami elkészült, rengetegen nézzétek meg, és ami érdekesség, egy rengeteg fotó érkezett kommentbe a felhívásunknak elegettébe. Hát szebbnél szebb szivárvány fotókkal találkozhatunk, úgyhogy azt gondolom, nagyon ügyesek voltak, és mindenféle variációban, mindenféle kategóriában tudnánk eredményt hirdetni.
6: Eddig hát valószínűleg mindenki ugyanazt a szivárványt fotózta le ebbe, azért gondoljunk bele, emberek.
5: Hát legalábbis, de láttunk Bégányból, láttunk messzebb élő településekről, azok feltétlenül azonos környéken vannak. Úgyhogy mi, amikor láttuk ezt a gyönyörű szép időjárási jelenséget, akkor azt gondolkoztuk, hogy na, ezt most valahon meg kell osztani, és fel kell tekintünk az érdemet, amikor ilyen van, hogy ott már süt a nap, de itt még csepeg az eső, abból általában gyönyörű szép szivárványok szoktak születni. Hát legyen ilyen reménycsillag itt a vidékünkön ezen a héten is, hogy hát ha a szivárvány hozza majd azt a fajta békét, reményt, amire nagyon várnak az emberek fizikailag, szellemileg és egyéb formában is.
6: Bizony. Hát nyár van, emberek, nyár van. A hétvégére, most meg nagyon előre szaladok, tudom, mondhatják ezt a fanyalgók, már kánikula lesz, 30-32 fok fölötti hőmérsékletet prognosztizálnak. Én ilyenkor mindig azért úgy vagyok vele, hogy ami egy 7-10 nappal előre, abból mindig kevesebb lesz, ha a hideget, ha a meleget nézzük, viszont nyár van, ennek van többféle fokozata is, illetve van többféle észrevehető jele is, egyre több a kerékpáros az utakon, és egyre több az elektromos rollerrel közlekedő. És én megmondom őszintén, megint visszacsatolok oda, hogy ahogy gyűlnek az évek, egyre óvatosabb vagyok. Én nagyon vártam azt, hogy legyen egy elektromos rollerem. Kb. 5 évvel ezelőtt, mikor ez igazán elkezdett, én írtam a kis Jézusnak, hogy jó fiú voltam, mi lenne, ha nem tudom, de most már valahogy úgy lemondtam róla, és így őszintén megmondom, ahogy nézem a statisztikák, ahogy jönnek a hírek, hogy mondjuk január 1 és május 22 között az anyországban 745 felnőtt és 449 gyermek szenvedett balesetet, hát azt gondolom, hogy elgondolkodnék azon szülőként, hogy legalább egy könnyű kis bukósisakot, akár egy kerékpáros bukósisakot nem etennék a gyerek fejére. Vagy a felnőtt fejére.
5: Nekem volt szerencsém a munkácsi sebészeten járnom múlt héten, most már 10 napja egy hétvégén a gyerek megyei gyermekosztályon, pont éjfél környékén, és a sebészeti műtő előtt vártokoztunk mi is, nem bennünket műtöttek, de egy anyuka, egy fiatal, 30-as körülnyi anyukának a látványa fogott meg, amely ott állt könnyes szemekkel a műtő ajtajom mögött, és azon gondolkoztam, vajon mi történhet, hogy itt éjfélkor itt várakozik a hölgy, és nagyon-nagyon-nagyon stresszes volt. Amikor kijött a doktor, akkor ugye előttünk néhány méterre volt a szituáció, elkezdte magyarázni, mi történt. Hát elmondom az összegzést, a lényeg az, hogy egy 12-12 és fél év körüli lány az öccsével rollerezett. Egyébként nagyon régóta rollerezik, már rutinos roller, nem volt rajta semmilyen fajta védőfelszerelés. Gyakorlatilag az orrcsontja teljesen széttört, ezeket ki kellett tisztogatni, az ajka szétdurrant, meg kellett varni, a nyelve szétrepet meg kellett varni. Más órán keresztül műtötték, és azon gondolkoztam, hogy amikor kihozták a hölgyet, azon gondolkoztam, hogy ezt, amikor a szülő ezt megengedi, random jelleggel hagyja, hogy drága gyermekem, egy olyan eszközre üljél fel, amely 20-25-30-35-40-45-tel képes haladni bármilyen jellegű úton, és bukó nélkül, meg semmi nélkül ezt elengeded, akkor vajon aláírod azt a tudatalatti levegőben lobogó beleegyezés, hogy ezt vállalom, hogy lehet, hogy 10 perccel később a megyei gyermekosztály sürgősségi sebészetén fogsz kikötni, és elképesztő volt, hogy ketten mentek rá, és a gyermek ráesett a nővérére, így aztán a kisebbik gyereknek nem lett nagyon komoly baja, de a nővérének nagyon komoly sérülése van, és a nyelve is műtétre szorult, amitől nagyon félt a doktor, elmondta, hogy nehogy meg tudjon majd tanulni újra beszélni, ami megint egy intim kérdés lenne a lányok esetében.
6: Nem arról beszélünk természetesen, hogy ezt az egészet tiltsák be, szántsák be, és mit tudom én, legyen belőlük, nem tudom, passzújkaró ezekből a járművekből.
5: Lehet, hogy jobban jár a világ.
6: De arról viszont beszélünk szerintem, hogy ha már mondjuk 10 és 20 ezer grivény között van egy ilyen jármű, nem is olcsó, akkor tegyük már mellé azt az 1-2 ezer grivnyát, amiből egy sisakot, amiből mondjuk egy olyan védőkesztyűt veszünk a gyereknek, vagy egy térdvédőt, vagy valami. Tehát értik emberek, hogy egy kicsit öltöztessük balanszba fel ezt a dolgot. Igen, balanszba.
5: Veszélyforrásoknak a mértékét csökkentsük azzal, hogy valamilyen eszközt teszünk a mellett, hogy megvédi valamelyes formában a gyerekünket.
6: És attól még ugyanúgy élvezhetjük az elektromos roller áldásos hatásait. Meg hát arról már nem beszélek, hogy mondjuk körülnézni, meg hogyan váltunk irányt egy ilyen rollerre, de tényleg menjünk is tovább, mert...
5: Aztán 10 óra 20 perc van, egy technikai információkkal folytatnánk, ahogy korábban hallhattatok a hírekben is, hogy a Tiszabecsukrán magyar határokon ma és holnap részlegesen lelassulnak a mozgások, a határát ellenőrzés sokkal nagyobb időt fog majd igénybe venni, ha tegyük, akkor kerüljük ezt a határát kerül helyet, egyfajta infrastruktúrális bővítésen megy keresztül.
6: Ezzel párhuzamosan a Nagypalád, Nagyhódos és a Beregsurány Asztély határátkelők, ami a két legközelebbi határátkelő, érdemes ezeket választani, illetve a másik, ez múlt héten már hír volt, itt a adásban is elhangzott, a járművezetőknek egy kis figyelemfelhívás, hogy 8-ától, tehát e hónap 8-ától ideiglenes forgalomkorlátozást vezetnek be a nehéz gépjárművek számára, Kárpátalja állami közútjain a nyári meleg időszak miatt. Korlátozás reggel 9 és este 9 között lesz érvényben a 24 tonnánál nagyobb ösztömegű, illetve a 7 tonnánál nagyobb tengelyterhelésű járművek számára. Egyfajta védelem az útburkolat okán, hiszen elveszítheti a teherbíró képességét, és könnyen deformálódhat az aszfaltozott út plusz 28 fok felett.
5: Aztán egy felhívásunk lenne a Kárpáti Magyar Nagycsados Egyesület egy tagcsaládjának hirdetett gyűjtést, és Szürtében élő három gyerekes családnak égett le a házuk, az otthonuk semmisült meg, és arra kérik az lehetőség szerint támogassák a Szürtei családnak az otthonának a felújítását. A Kárpáti Magyar Nagycsados Egyesületnek a Facebook közösségi oldalán találhattok bővebb információt és minden egyéb olyan dolgot, ami szükséges az esetleges anyagi támogatások az eljutatásához.
6: Szintén múlt héten döbbenhettünk rá, vagy vehettük észre azt, hogy a Beregszászi Kerek hegyen álló kereszt immár 25 éve ott van. 25 évvel ezelőtt állították fel és szentelték fel, és ennek az évfordulójára történnek előkészületek, illetve ennek az évfordulónak a méltatására egyeztettek itt Beregszászban. Babják Zoltán polgármester úr és a kereszt állítói tulajdonosai. Ugye ezt a keresztet 2001-ben Jézus Krisztus születésének 2000. évfordulójára.
5: Aztán ma több meghívott vendégünkkel témával szeretnénk foglalkozni, kicsikét itt az élők 7 órás adásunkban. Egyrészt a hétvégén tartották a Kárpátaljai Magyar, a Kárpátaljai Református Egyháznak a pedagógus továbbképzését, ahol nagyon komoly előadók voltak meghívott vendégek, többek között Uzsányi dr. Pécsi Rita neveléskutató, illetve egy másik témát is szeretnénk boncolgatni ebben a 2 órás műsorunkban, a gluténmentes ételek lesznek terítéken, egy másik megközelítésben, és a Minden igaz, akkor Csiszér Noémivel, a Gluten Free Heaven társ tulajdonságban szeretnénk beszélgetni adásunkban. Známe navzias ku uzsaliné dr. Rita Pécsi doszlidnek oszvité, tá spív lászné Gluten Free Heaven Csiszér Noémi.
6: No, hát mi robogunk tovább, mert reklámblokk az már itt tornyosul. Természetesen, mivel régóta beszélünk, ezért egy jó zenét is szolgáltatunk önöknek. Ne felejtjék, hogy livestreamen is itt vagyunk a Pózus Rádió Facebook oldalán. Hallgassanak bennünket, nézzenek bennünket, és egy csodálatos zenével a United, hiszen hajnalban még a nap is más.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 10 óra 37 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket. Ez a különkedés hétkezdő műsora, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Várunk technikai közérdekű információkat, ha rendőrrel esetleg találkoztok, mindenképpen írjátok meg, illetve határinformációkat is örömmel veszünk egészen adásunk, előadásunk végéig.
2: Itt van velünk Mónika a livestreamen, aki áldott szép napot kíván, és azt írta meg ide, hogy itt süt a nap, szép napot kívánok. Kedves Mónika, azaz itt, az hol van.
1: Igen, hol
2: legyen,
1: van.
2: Legyen kedves megírni nekünk, hogy hol hallgat bennünket.
1: Éva is elénk van, derű, szép napot kívánok mindenkinek. Beregszázból hallgatunk. Rozália is írt, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a búcsúi idősek otthon a munkatársait, lakói, de nagyon nagy szeretettel üdvözlöm névnapi alkalmából Jaszinszki Jolikát. Kívánok számára nagyon jó egészséget is, egy régi ismerőse, Rózsika. Rózsika.
2: Iboja is itt van velünk, nagyon szép derűs napot és boldog új hetet kíván. Így még nem is hallottam, hogy boldog új hetet kívánni.
1: No, akik hallották az első blokkot, tudhatják, hogy egy következő témával szeretnénk tovább menni. Kicsit az érzelmi intelligencia és a kapcsolatainkról beszélgetünk majd, mert ez volt a témája az elmúlt hétvégén a Kárpátaljai Református Egyház által szervezett keresztény pedagógus konferenciának is, és ha minden igaz, akkor egy Viberes kapcsolásban köszöntjük a vonal másik oldalán szakértőnket.
2: Aki nem más, mint Uzsaliné, dr. Pécsi Rita, PhD neveléskutató.
1: Uznamérna Vziaszkú, Uzsaliné doktor Rita Pécsi, Dosz Lidnék Oszvité. Szép napot kívánok, hallj bennünket, köszöntjük itt a műsorban.
3: Igen, köszönöm.
2: Az elmúlt szombaton, 9 órai kezdett el a Beregszászi Református templomban volt egy nagyon érdekes előadás, amit ön tartott, mint neveléskutató, a Kárpátaljai Református Egyházkerület tanügyi bizottsága szervezésében, és engem az érdekelne elsősorban, hogy a hatékony nevelés kulcsa az érzelmi intelligencia. Külön-külön én ezt a két fogalmat tudom értelmezni, de ez hogyan kapcsolódik egymáshoz valójában?
3: Hát nagyon szorosan, és azért is örülök neki, hogy ezt a témát választották a sok közül a meghívók, mert nem is csak a hatékony nevelés, hanem a hatékony tanításnak is a kulcsa az érzelmi intelligencia, és sajnos el szoktunk tévedni benne, és az IQ-nak a fontosságát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy a rengeteg ismeretből, a pontos tanulásból, pontos tanításból, tehát lesz majd olyan emberi tartás, és olyan alkalmazó képesség, vagy alkalmazó rendszer, tehát ami fel tudja használni azt a tudást, és nem. És az érzelmi intelligencia tulajdonképpen egy nagyon, nagyon érdekes tartó vagy alkalmazó készség. Tehát azt jelenti, hogy amit tudunk, azt csak akkor tudjuk alkalmazni, hogyha az érzelmi intelligencia is megfelelően fejlett. De itt ugye van egy olyan kérdés, hogy igen, de ez hogyan fejleszthető, meg egyáltalán fejleszthető-e? És nagyon fejleszthető egész életünkön át, sokkal jobban, mint az IQ. Tehát nincs egy olyan mennyiségi határa, hogy ezt tudjuk, hogy az IQ-nak van egy bizonyos korlátja, egy mennyiségi határa, mindenki valamennyit kap, azt ki tudjuk bontogatni, de az érzelmi intelligencia egész életünkön át fejleszthető. Csak hogy nem ugyanúgy, mint az IQ, tehát magyarázattal nem, tehát információ közléssel nem. Itt persze nyilván felmerül a kérdés, hogy ja, hát és mi is tartozik ebbe az érzelmi intelligenciába. Rendkívül sok minden, tehát a motiválás, a kreativitás, a humor, a rugalmas gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a haragkezelés, a konfliktuskezelés, az empátia, az együttműködés, vezetés, irányítás, alkalmazkodás, tolerancia, tehát rengeteg minden, amire úgy gondoljuk, hogy hát jó, majd jön valahogy, meg megérik, meg majd közben, de ezt ugyanúgy fejleszteni kell, mint mit tudom én, mint a logikus gondolkodás, tehát senki nem ül le a fenekére, és gondolja azt, hogy majd a gyerek majd, nem tudom én, gyököt von egyszer csak. És ezek ugyanígy mennek, hogy nem megy magától, tehát ezzel foglalkozni kell. Jó. És akkor ilyenkor sorba szoktuk venni, hogy mik ezek, és hogy hogyan lehet ugye fejleszteni. Na most, ahogy mondtam, nem lehet úgy fejleszteni, ahogy az IQ-t fejlesztjük, úgyhogy mindig nekiállunk, és jól beszélünk a fejével, megmondjuk neki, és a többi, hát ez így nem megy. Tehát érzékeljük is, hogy mondjuk, akár százszor is elmondjuk, és amikor helyzetbe kerül, akkor nem csinálja. És hogy ez miért van? Hát ez azért van, mert másképp kell nevelni. És mi ez a másképp? Ugye ezt is kicsit kifejezni. megfejtettük, hát csak is valós élményekkel, tapasztalatokkal és érzelmi azonosulással tud menni. Tehát mi az érzelmi azonosulás? Hát hogy csinálja a tanárnéni, hogy csinálja apa, hogy csinálja, tehát minta. Minta, de a mintába beleszámít például a mese, a dráma, a színház, ugye ezek a művészeti élmények is, és ezek akkor nagyon-nagyon szorosan hozzá kellene, hogy tartozzanak a neveléshez, ami sajnos azért kiszorul, és azt látjuk, mert benne voltam több ilyen kutatásban, hogy sajnos az iskola rendszerünk is, majdhogy nem 90-valahány százalékban az IQ fejlesztésére hát koncentrál. És ezért ezt látjuk, most már nemzetközi vizsgálatok is mutatják, hogy jó, elmegy az iskolába, viszonylag lehet, hogy jó bizonyítványokkal jön ki, és az életben nem működik. Mert ez egy olyan alkalmazó készség, hogy amit tudunk, azt az érzelmi intelligencia dönti el, hogy tudjuk-e alkalmazni, és, vagy nem. És hogyha azzal nem foglalkoztunk, akkor sajnos ez olyan pici marad, olyan kis csírába marad, és nem boldogul vele az ember, és hiába van nagyon jó. Tehát okos lehet, de intelligens nem. Hát nagyjából erről szólt az első menet.
1: Mit kell tudni ennek a kezdetéről? Mikor kell elkezdenünk az érzelmi intelligenciának a fejlesztését?
3: Jaj, hamar. Hát...
1: Szokták mondani, megkérdezte édesapámtól, ha gyerek és apukai, megkérdezte a szomszédasszony, hogy mondja már Sándor, hogy az én gyerekem már lassan 9 hónapos, mikor kell elkezdeni nevelni? Azt mondja, 9 hónappal korábban kellett.
3: Már is.
1: Igen, el vagyunk maradva.
3: Így van. Szóval miután ez mintán is ugye növekszik, és rendkívül, te azt is megmutattam, hogy milyen érdekes az majd a következő előadásban is, hogy a kapcsolati minta mennyire nagyon sokat jelent, és milyen erős hatással van ugye a beépülésre. Tehát már egész kicsi korban ugye egyetlen az odafordulás, a válaszkészség, az, hogy elfogadható vagyok, szerethető vagyok, akkor is, hogyha bekisírtam, akkor is, hogyha fogzok, akkor is, hogyha nem aludtam, újra kezdek, de utána akár a határoknak a megszabása, tehát hogy tényleg vannak keretek, és azon belül legyen szabadság, tehát ez egészen kicsi gyerekkortól kezdve, persze, hogy életkornak megfelelően nyilván más és más a módszere, de miután ez kapcsolatokon nevelődik, és mintán, és megélt tapasztalatokon, hát azért attól kezdve, hogy éli a tapasztalatokat, attól kezdve ez már is dolgozik, és írja ezeket az idegrendszeri pályákat, amit aztán egész életünkben használunk, illetve hát javítgatunk, meg növelünk, meg fényezünk.
2: Érdekes dolgot mondott, vagy szerintem érdekes dolgot, hogy bizonyos kereteken belül szabadon hagyni a gyermeket. Ez mit jelent? Miért kell, hogyha szabadon, ha szabadságról van szó, akkor ezt miért kell mégis korlátok közé tenni?
3: Tehát azt jelenti, hogy ez a fegyelmezés, vagy a vezetés, vagy az irányítás kérdése, ami nekünk nincs nevelés. Tehát nincsen motiváció, nincsen tudásfelhasználás, tehát az énnek meg kell tapasztalnia a korlátait is. Ez azt jelenti, hogy mindig azt a kis... példát szoktam hozni, hogyha mit tudom, kiültetsz egy kis palántácskát, akkor amellé mindig mellé tesszük a kis karót, és nem azért, mert a karótól várjuk azt, hogy majd hoz paradicsomot, hanem azért, mert különben elterül az a palánta, mint a tök, és nem lesz belőle se tök, se paradicsom. Tehát vigyázni kell arra, hogy a gyümölcsözőség érdekében megkapja azokat a határokat. Egyébként egy kisgyereknek a határok biztonságot jelentenek erről. Tehát szoktak félni is a szülők, hogy jaj, mert akkor most lekorlátozom, és akkor nem lesz szabad. De most mutatok egy kicsi példát, azt mondom, hogy életkornak megfelelően, tehát azt mondom egy óvodásnak, hogy megvannak a határok, de azon belül van szabadság. Tehát azt mondom, hogy reggel, nem tudom én, eldöntheted, hogy piros vagy kék zoknit veszel-e fel, de azt nem, hogy zoknit veszel-e. Tehát vannak olyan dolgok, amiben nem dönt, amiben vezetést kap. És vannak olyan dolgok, ami azon belül szabadsága van. Tehát, és ez ugyanúgy az életkorral növekszik. Tehát vannak keretek, vannak olyanok, amelyekben ő nem tud dönteni. Például azért a képernyő itt nagyon erősen beleszól ebbe a helyzetbe, és itt a gyerekek nem képesek arra, hogy majd ő önállóan lekapcsolja meg. Tehát nem, nincs is fékrendszere az idegrendszerének. Tehát ezt tanítani kell, ez vezetés. De az biztonságot is jelent, és ma már, ez egy nagyon érdekes dolog van, hogy... amikor elengedem ezeket a biztonságot is jelentő korlátokat, aminek persze neki megy és vitatkozik vele, főleg a serdülő, stb. De hogyha ezeket elengedem, akkor nem azt éli át a gyermek, hogy jaj, de jó fej volt az apukám vagy az anyukám, hanem azt, hogy nem törődött velem. És azért ez nagyon nagy fájdalom, és utána ő akar mindenkit irányítani, hát messze vezet ez. Másik előadás témája a fegyelmezés, de hát ilyenekről is szó volt.
2: A második téma rejtett erőforrásunk a kapcsolat. Itt már félig meddig érintette a témát a neveléssel kapcsolatban, hogy mi is ez az erőforrás, amit kapcsolatnak hívunk, vagy ez a kapcsolat, amit erőforrásnak nevezhetünk?
3: Hát mindenképpen az emberi valós kapcsolódásunk, és azért ezt is tanulni kell, ez is készség, bár sejt szinten mindenki hordozza, tehát az első sejtünk már ugye kapcsolódásból jött létre, és ezt is kiemeltük, hogy nem versenyből. Ez nagyon érdekes, az utóbbi kutatások, ahogy megmutatják, hogy az emberi életnek az első sejtje az nem úgy jön létre, hogy a legerősebb és a leggyorsabb fémivar sejt betörés az övé a győzelem, hanem mind a két sejtet, a női és a férfi ivarsejteken is egy ilyen fehérje receptorok vannak, az izumó és a junó, és ezek egymást keresik, és a mai napig nem tudtuk, tehát nem jött rá a tudomány, de egy nagyon gyönyörű hát, történésnek az eredménye az emberi élet új első sejtje, hogy az a két sejt, amelyik képes illeszkedni egymáshoz, ezek összekapcsolódnak, és ebből lesz, de nem tudjuk, hogy a leggyorsabb, a legerősebb, a legnagyobb, a legkövérebb, nem tudjuk, tehát ez a két sejt, tehát egy ilyen kapcsolódási vágyból jön létre az első sejtünk, és ez sokszorozódik, tehát ezért is mondjuk magunkat társas lénynek, az ember ugye alapszükséglet a társ, tehát nem tudunk a társ nélkül élni, azért ezt ne felejtsük el, egy nagyon individuális világban élünk, hogy majd én egyedül, és meg én, de nem tudunk a másik nélkül élni, és ez egy nagyon nagy vágyunk, hogy kapcsolódni tudjunk, hogy jól tudjunk kapcsolódni. És hát ebbe, ugye mert ez sokszorozódik, az összes sejtünkbe benne van az, hogy kapcsolódj, mert kapcsolódni jó, és a kapcsolatból élet van. És ez úgy, hát ezt érezzük, ösztönszinten dolgozik is. Csak hogy ez egy kis csíra szintén, ezt fel kell nevelni, ez egy készség csíra, tehát hogyha nem neveljük, akkor ez nem fog sikerülni a kapcsolódó képesség. Sőt, ennek van egy kiterjesztettebb része, a közösségbe kapcsolódás. Tehát nem elég kettesen kapcsolódni tudni, hanem a közösségbe is kell. Tudnám, most ez messzire vezet, de ezt nevezzük, ezt az életre valóságot, ezt a, hogy mondjam, ezt a terhelhetőséget is. Igen, rezilienciának, ugye rugalmasságnak, és ennek az alapja a kapcsolódó képesség. És ugye ezt néztük egy kicsit végig, hogy a mai világban azért ez a kapcsolati képességnek a gyakorló terepe, ami ugye érzelmi intelligencia készség, tehát rengeteg élménnyel és tapasztalattal kellene lepecsételni, megfejleszteni. Ez ugye, ez visszaszorult, tehát egyedül, de már a boltba se kell a boltos nénével beszélni, mert automata pénztár van, és mindenkinek van egy képernyője, és azon intézi el a nem tudom mit. Tehát nagyon-nagyon kevésre szorítkozott az emberi kapcsolatoknak a gyakorlata, és hát ezért azt is lehet mondani, hogy ez a képesség és ez a készség, ez csökken és sorvad. Pedig ez lenne az az erőforrás, azt mutatja most már minden kutatás, nagyon érdekes kutatásokat, ilyen boldogságérzetet is kutattak, ugye, hogy attól jobban tudunk teljesíteni, ha jól érezzük magunkat, stb. És ezeknek a boldogság kutatásoknak is az volt az eredménye, hogy nem a hírnév, nem a pénz, nem a komfortérzés, nem a wellness, nem a koleszterin szint, nem az egészségszint, hanem minden esetben a magas tápértékű kapcsolatok. Tehát azok a kapcsolatok, amelyek valóban számíthatsz, és ő is számíthat rád. Tehát ezek voltak a védőhálói az egész emberi életünk során. Tehát fiataloknak, idősebbeknek, betegeknek, krízisben lévőknek, rendben lévőknek, nagyon-nagyon különös ez, és ezért néztünk arra rá, hogy ezeket a kapcsolatokat hogyan tudjuk tehát építeni, vigyázni rá, ápolni, megtanítani, gyakorolni. Hát ilyen.
1: Van hierarchia, vagy mennyiségi, minőségi összehasonlítás, mondjuk a családi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, munkahelyi kapcsolatok, iskolai kapcsolatokról beszélünk?
3: Hát ugye a magas tápértékű kapcsolatokról beszélünk, van hierarchia, és ezt nagyon érdekes, azt is kutatták, és ez a bizonyos Dunbar szám, így szokták nevezni. Azt mondja, hogy az embernek körülbelül egy ilyen 150-es kör, amit egyáltalán az agyunk be tud fogadni, tehát nem 4000 a Facebookon meg 5, meg akárhol, hanem egy 150-es kör, amit az ember idegrendszer át tud látni, hogy egyáltalán ki ez. vagy igen, szóval, hogy honnan ismerem, vagy valami. Ennek is van körülbelül egy ilyen 50-es köre, akit mondjuk név szerint ismersz, tehát tudod, hogy mire számíthatsz tőle, meg mire nem, tehát itt negatív és pozitív kapcsolatok is benne vannak, ez körülbelül 50. Ebből is azt mondjuk, hogy van egy 8-10-12, nem túl sok, de azok már szorosabb kapcsolatok, amire azt szoktam mondani, hogy mondjuk, hogyha mit tudom én, kiírnád a közösségi médiára, hogy költözni fogok, és segítségre volna szükségem, és ez a 8-10-12, ez szabadságot is venne ki, tehát áldozatot hozna érte, hogy segítsen körülbelül, ez akkor már látjuk is, hogy ez nem annyira kevés, nem biztos, hogy van ennyi, és ezen belül is azt mondjuk, hogy van 2-3, néha 4, de lehet, hogy csak 1, nem baj, olyan szoros kapcsolat, ahol én, tehát érted, ahol nem egy vevő vagy, nem egy tanuló vagy, nem egy családtag vagy, hanem te vagy. Tehát te, Péter, János, Feri, stb. Nem tudom, kicsoda, tehát személyesen nagyon szoros kapcsolódás. Ez az, akit, mit tudom én, éjjel 2-kor is fölhívhat 3 héten át, és a 3. héten se küld el, hogy figyelj, kezeltesd magad, hanem azt kérdezi, hogy figyelj, átjöjjek, jó lenne, mert indulok is. Ez. És ezeket ápolni kell. Tehát ezt a párat, ez nem túl sok, de ezzel és ez látszik, hogy ezek maradandó idegrendszeri nyomot is hagynak az embernek az idegrendszerébe. Ez gyönyörű volt, ezt végig is vezettük, most persze nincs rá idő, de hogyha ővelük például volt kapcsolódásod, ezek lehetnek barátok, vagy családtagok, vagy az élő Isten kapcsolat is ilyen, hogyha ezzel volt több ilyen élményed, tapasztalatod, akkor ez olyan maradandó idegrendszeri kapcsolatot ír az ember idegrendszerében, hogyha már nem vagytok együtt, vagy például akár már talán nem is ezen a világon él, vagy több ezer kilométer választ el tőle, akkor is rágondolva ugyanaz az erő, motiváció, támogatás érzet, tehát az energia tölt el, mint amikor együtt voltunk. Tehát ezért van az, amikor mondjuk egymásnak, hogy majd gondolok rád, imádkozom érted, szorítok neked, stb. Ez számít. Tehát ez kifejezetten számít, és valóban felidézi a másik idegrendszerben azt az erőforrást, amit akkor éltünk át, amikor együtt voltunk.
2: Zárásképpen hadd tegyek fel egy olyan kérdést, ugye ez egy keresztény pedagógus szakmai napon hangzott el ez az előadás, az érzelmi intelligencia, mint a hatékony nevelés kulcsa, illetve a rejtett erőforrásunk a kapcsolat. De mégis én nem vagyok pedagógus, szülő viszont vagyok, bár már nagy a gyermek, 21 éves. Ez mindaz, amiről itt elhangzott, akár csak dióhéba is, vagy mogyoróhéba a téma. Ez mennyire szól nekünk, szülőknek is?
3: Nagyon, a legjobban, még jobban. Tehát ott is egyébként ilyenkor mindig tapasztalom is, hogy amikor pedagógusok vannak jelen, és utána jönnek a kérdések, akkor az első kérdés az, van egy fiam, van egy lányom, van egy keresztlány, tehát az elsődleges kapcsolatokban, ugyanis hát ugye az érzelmi intelligencia az elsődleges kapcsolatokban mintázódik leginkább, legelőször, és utána jönnek azok a hozzá kapcsolódott pedagógusok, ezek azok, akik ugye kiegészítik a családi nevelést. A családnál nincsen szorosabb, nincsen nagyobb erő nevelésben, tanításban, személyiségfejlesztésben, tehát a család a legeslegfontosabb területe ennek is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szánt ránk, és külön köszönjük, hogy többször jár Kárpátaljára, és figyel ránk. Áldott napot és jó munkát kívánok.
3: Köszönöm, visszatállásra.
2: Az elmúlt percekben Uzsa Liné, dr. Pécsi Rita, PhD nevelés oktató volt a vendégünk.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11:16 van, köszöntjük a mosatokozó rádió hallgatókat a hétfő különkedés műsor egészen 12 óráig. Szóval külön köszönjük, ha írtok nekünk 095-709-709-7-es SMS Fibreszem aktív, itt várunk technikai közérdekű információkat, és most már tudjuk, hogy Mónika Rafajnán hallgat bennünket. Köszönjük szépen, hogy írt vagy velünk.
3: A festői Rafajnán.
2: Erika is írt, áldott hétfő napot és kellemesen eltöltött hétkezdést kívánok mindenkinek szeretettel. No, hát akkor menjünk szépen az egészség rovatunkkal tovább, kicsit fel beharangozva következő témánkat.
4: Egészségpercek.
3: Én elkezdtem egy olyan dologról beszélni Zoltánnak itt a nem reklám, de a reklám szünetben meg a zenék alatt, amit ugye önök nem látnak, nem hallgatnak, arra, hogy gyerekkoromban emlékszem, hogy a közértek és ABC-kben megjelentek ilyen fakkokba, ilyen mit tudom én, egy-másfél méteres polc szélességben ilyen különböző úgynevezett diabetikus termékek. És gyerekkoromban nem is tudtuk, hogy mik ezek, diabetikusan érdekesen hangzik a szó, nem is nagyon foglalkoztunk vele, és megmondom őszintén, a gyerekkoromban, hogyha a legnagyobb étkezési problémát általában az jelentette, hogy az ember nem tudott mértéket tartani. Tehát amikor ez az úgynevezett már csak a szemem kívánja, de az nagyon. És akkor az ember degesztrelte magát, és akkor nyilván szenvedtünk, meg puffadtunk, meg stb. De egy idő óta, ugye főleg felnőtt korban az ember elkezd azon gondolkodni, hogy biztos, hogy ez a krákogás, ami például nekem is van, hogy ez Isten ajándéka-e. Aztán emlékszem a szüleim, amikor azt mondták, hogy hagyd abba, ez biztosan pszichésen van, hogy kapar...
2: Egyfajta azt... tikkelésnek.
3: Igen. Hát aztán kérem szépen kiderült, hogy 35 éves koromra, 30 évet ebben a ben élve, hogy bizony nekem nyitott a gyomor szájam, vagyis a rekeszizom nem zár össze, ergo refluxos vagyok. És akkor itt jön egy döntés, hogy ez viszonylag hamar nagy szenvedéssel az ember hagyja elbúrjánozni, és eltemetik, vagy pedig megtanul együtt élni ezzel a dologgal.
2: Hogy korábban konferáltuk, a gluténérzékenység lesz a következő blokkunkban a téma, és itt ez pont ide kapcsolódik. Egyébként a világon, a lakosságban az emberek 60-80%-a nem tud arról, hogy egyáltalán ezzel a betegséggel küzd. A jeleneket a különböző nehéz helyzeteket ismeri, de nincs kivizsgálva az, hogy milyen problémával küzd, és sok esetben az éveken keresztül megy. Mindössze Magyarországon 80-100 ezer embernél van regisztrált gluténérzékenység, és ennek is többféle variációja van, de gyakorlatilag maga az a felhívás, hogy a világszerte lakosság körülbelül 1%-a érintett, az egy elég élesztő tény, és Európában egy fokkal magasabb, 1,5%-os a regisztrált betegségeknek a száma, és akik, mint említettem, szürke zónában vannak, azoknak sokszorosan lehet ez a szám.
3: Hát igen. Hányan vagyunk úgy, hogy egy kis lábfájásra, egy kis derékfájásra, vagy egy kis viszketésre nem kapjuk fel a fejünket, hanem oda nyúlunk, megsimítjuk, és már megyünk is tovább. Pedig a földről, a bolygó nevű földről, nem, a föld nevű bolygóról hallottam azt a kifejezést, hogy ez egy ökoszisztéma. Hát én szerintem, bár nem vagyok biológus, nem vagyok a szakma tudója, de az emberi test is egy ökoszisztéma. Tehát magyarul minden mindennel összefügg. Úgyhogy érdemes nem csak karbantartani, hanem érdemes néha feltérképezni, hogy hol is tart az én testem abba az életkorban, mondjuk ahol én vagyok. Erre nagyon alkalmasak egyébként, és szerintem ezek most már nem elérhetetlen dolgok, mondjuk évente legalább egy vérképet csináltatni.
2: Amivel sajnos nem derül ki, de attól függetlenül mindenképpen el kell indul az úton. Rengeteg érdekes jelenség van, többek között a soványság. Szokták mondani, hogy a gluténérzékenység csak kóros soványságot okozhat, és igaz, egyik fontos jele. Viszont rejtészkedő kamelon tünetek vannak, többek között a klasszikus emésztési panaszok, a puffadás, hasmenés, a bőrtünetek is jelentkeznek, illetve egyfajta különböző ebből kifolyólag lévő vitamin hiányok is jelennek meg, ami megint összetetté teszi ezt a beszélgetést. Na viszont a következő témánkban kicsit tovább visszük ezt a témát, és vannak megoldások, és vannak persze praktikák. Egy olyan szolgáltatást szeretném bemutatni a hallgatóknak, amely kimondottan utcai fast food jelleggel próbál olyan ételeket varázsolni gluténmentesen, megbízhatóan gluténmentesen, amelyek igazából mindenki számára ingyenc palatként ízvilágként jelentenek élvezeteket, viszont a gluténmentes ételeket keresőknek is egy megoldás. Hát ezzel folytatjuk majd. 11 óra 21 perc, ez itt az Külön Kiadás, hétfő adása. Tartsatok velünk!

0: Adás és úgy Turhóvi márki.
1: A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 11:32 perc van, köszöntjük a rádió hallgatókat, hogy ígértük, egy újabb témával megyünk tovább.
3: Hiszen a vonal túlsó végén várakozik Csiszár Noémi, a Gluten Free Heaven társ tulajdonosa.
2: Znamé Nazjaszkú, Noémi Csiszér, Csiszár, Gluten Free Heaven, Spiv Lászné, Gluten Free Heaven.
3: Halló, halló, Noémi, halljuk-e egymást?
4: Tökéletesen hallak titeket.
2: Európában a glutén érzékenységnek egy érdekes statisztikáját, ha látjuk, akkor valahol 1,5% a lakosságnak, ami azt jelenti, hogy csak Magyarországon kb. 100 000 regisztrált gluténérzékeny van, viszont azok, akik nem tudják, hogy ebben szenvednek, de szenvednek, azoknak a száma sokszoros ennek a számnak. Így aztán jön a kérdés, hogy egyre nagyobb teret hódít az a fajta világ, amelyben a gluténérzékenyek tudják, hogy milyen praktikákat kell alkalmazni, hogy ezek mégis finomakat tudjanak enni. És ebben a harcban ti nagyon érdekes területet választottatok, és nagyon sok embernek ízesítitek meg az életét, akár a gluténérzékenység után. És kérlek, meséljenek az ötletnek, a projektnek a hátteréről, hogyan indult meg ez a szolgáltatásodon.
4: Hát ez az egész onnan indult, ugye magából, már abból a szituációból, hogy én gluténérzékeny vagyok és laktózérzékeny, és tudom magamról azt, hogy bárhova megyek, rendezvényekre elmentünk, ugye nekünk van egy gyerek is, mi párkapcsolatban éltünk, most már nem élünk, társak vagyunk a cégben, és a gyerekkel együtt, hogyha mentünk bárhova is, én nem tudtam enni. Vagy ettem előtte, vagy vittem magammal, és néztem azt, hogy ők esznek, mert ugye maximum sült krumplit, de az is mindig necces volt, hogy belerakják-e a rántott húst, vagy bármi mást mellé, úgyhogy nagyrészt nem tudtam enni. És egyem 2 éve, 2,5 éve jöttek be pont ezek a smashik, ugye, amiről az előbb beszéltünk, és hát nekem csorgott a nyállam érte, hogy tudjak enni ilyet, de ugye ez nem nagyon volt kivitelezhető. Van egy-két próbálkozás, de így Budapesten, de ott például a keresztényeződés fennáll. És elkezdtem én kísérletezni, meg amúgy is mindig próbáltam hamburgert, mert csináltam itthon is hamburgert, meg mindenféle ilyen street foodokat, hogy tudjak én is enni, és egyre jobban elkezdtem kísérletezni rajta, nagyon sok zsemlét, nagyon sokféle variációt megpróbáltam a termékekre, mert nagyon sokszor belefutok én is abba, hogy nem jó a termék, mármint, hogy maga a pékáruknak nagyon... Az évek alatt rengeteg fejlődése volt, van még hova fejlődnie magának ezeknek a pékáruknak igazából, de egyre jobb a kínálat, és hogyha jól tudod használni magát az alapanyagot, és ez itt jött be a kísérletezés is, mert hiába van egy zsömlét, ha nem tudod, hogy mit csinálj vele, itt bejön a mi vendéglátós vénünk, hogy el tudunk kezdeni vele foglalkozni, és nem csak odarakjuk aztán csokolom, mert ugye nem úgy csinálom, ahogy technológiailag kell. És kísérleteztem rajta, igazából a legfőbb kóstolóm az a gyerek volt, mindig ők a legkritikusabbak. Amúgy úgy, hogy ő nem gluténérzékeny, szóval én azt próbáltam elérni, hogy ami előtt nekem papírom lett arról, hogy gluténérzékeny, mert előtte én ugyanúgy ettem glutént, és hogy ugyanazt az ízvilágot én meg tudjam valósítani. És én úgy érzem, és a visszajelzések által is, a vendégek által, sőt, aki nem gluténérzékeny és eszik nálunk, mert mondjuk a párja az, és mindent is lehessen ilyenkor kóstolni, ezért ők is esznek, és ők is azt mondják, hogy meg sem mondanák róla, hogy ez gluténmentes.
2: Ezt a keresztszennyeződés témát, ezt kérlek, bonts ki, mire kell figyelni? Nagyon sok helyen látunk ilyen termékeket. Ha jól értem, akkor még a polcok elhelyezésében is lehet fennakadás, mely gluténmentes kenyér van alul, amely felett gluténból készült kenyér van, akkor igazából már az nem lesz gluténmentes.
4: Igen, mert ugye, hogyha bármilyen nemű oknál fogva megsérül bármelyik zacskó fölül, alul, tök mindegy, vagy mind a kettő, és hogy alul megsérül, plusz fölül, ráesik a morzsa esetleg, akkor az már szennyeződött. És egy gluténérzékenynek nem kell nagy mennyiséget ennie sajnos ahhoz, sőt, milyen morzsák is bőven elég ahhoz, hogy rosszul legyen, és esetlegesen előjöjjenek a tünetek. Ugye nagyon sokan, bocsánat, hogy ezt mondom, adásban, nagyon sokan a hasmenéssel társítják ezt a dolgot. Hát az a legkisebb dolog sajnos, mivel ez egy autoimmun betegség, rengeteg mindenféle problémát elő tud idézni a gluténérzékenyek, sőt a cőliseknek, meg aztán végképp. A cöl is az ugye, aki meg nagyon magasan, szóval nem cöl is, vagy a gluténérzékeny, tudom, hogy mi a cöl is, ezt most nem szeretném így részletesen elmagyarázni, aki tudja, tudja. Szóval náluk meg még jobban oda kell figyelni, ott aztán tényleg zéró tolerancia van a keresztszennyeződésre, és amire oda kell figyelni, ugye a boltokban nem szokták, ha úgy van, nem feltétlenül veszi meg. Láttam olyan felvételt is, nagyon sok gluténmentes csoportban benne vagyok, hogy például a lisztet rakják mellé, kiszakad a liszt, mert miért ne szakadna ki a liszt, szóval ott már nem veszi meg a gluténérzékeny. Amire mi teljes mértékben azt tudjuk mondani, hogy nem keresztényeződött, az, hogy nincsen glutén nálunk. A kocsit mi teljesen úgy csináltuk, hogy zsírúj az egész. Glutén nem érte. A eszközparkunk teljesen új. Mert ha már a rostlapra rákerült volna, ha béreljük, mert van ilyen opció, és nagyon sokan csinálják a street foodba, bérelni is lehet ilyen termékben, mint hogy ilyen eszközparkot. Mi például nem szerettünk volna, mert ne érintkezzen semmilyen formában, előtte sem, gluténnal. Szóval az eszközpark, a műanyagok, a felszerelés, szóval mindenre másképp kell kezelni a műanyagokat, mert a műanyag például az olyan, ugye vannak ezek a kis műanyagtálak, amit a konyhába is bárki otthon használ, megveszünk, a műanyag beszívja magába a glutént. Azt is teljesen másképp kell kezelni mindenféle módon, aki gluténérzékeny otthon is, de akkor a teflon az magába szív. Nálunk nincsen teflon, szóval a kocsiban nincsen, ezt otthoni háztartásra tudom mondani. A teflon is beszívja a glutént magát, úgyhogy arra is oda kell figyelni, a fakanalnak is. Szóval nagyon sok mindenre kell. Mindenki azt gondolja, hogy veszel egy zsömlét, csőcse. Nem, ez nem ott kezdődik, hogy veszel egy zsömlét, vagy egy tortilla lapot, hanem rengeteg-rengeteg mindenre kell odafigyelni.
3: Nagyon sok mindent említettél, hogy mitől lehet a nem glutén tartalmú étel mégiscsak gluténos, és megmondom őszintén, ámulattal is döbbenettel hallom, mert valahol én is ott tartottam ebbe a dologba, hogy jó, hát meg leveszem a polcról a gluténmentes kenyeret, megkenem vajjal, és elfogyasztom, és ugyanott vagyok. Viszont, ugye ti egy piacon mozgó vállalkozás vagytok, és ahogy elmondtad, egyéni igényből alakult ki, hogy ezekre a termékekre specializálod. Hogy látjátok azt, hogy, és már félig meddig egy fél mondatod volt arra, hogy a nem glutén érzékenyek is szívesen fogyasztják, mert ízbe egyébként nincs különbség. Ez egyébként mennyire jellemző, amikor mondjuk van egy kitelepülésetek, egy rendezvény, hogy mondjuk ugyanazok a sorok állnak a ti büfétek előtt, mint mondjuk kettővel odébb a Jancsi büfénél, ahol meg gluténtartalmú a hamburger zsemle. Illetve, tehát, hogy mennyire vonzó ez a fajta gasztronómia az emberek számára?
4: Hát figyelj, aki nem gluténérzékeny, és nincsen érintettsége benne, az nagyon-nagyon ritkán fog odaállni hozzánk. Ezt ő nem szokták, vagy van, aki mondja, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy hú, miattatok jöttünk. Tudjuk, én is ilyen vagyok, megyek, ha ennem kell, mármint, hogy enni szeretnék, akkor én is megmozdulok és eszek. Mellette általában, aki nem gluténérzékeny, az a párja, a gyerek, baráti társaság, de ott is van olyan, hogy hát én itt nem eszek, mert ő inkább eszik mászra. Ilyen is előfordul. De mondom, aki nem gluténérzékeny, az ki 100%-ban eszik. Tudatosan nem fog oda jönni hozzánk esetleg, bár egyszer-kétszer belefutottunk abba, hogy voltunk így rendezvény, és azt mondta az ember, az úriember volt, azt hiszem, hogy azért jöttem ide hozzátok, mert amúgy a kocsi rohadt jól néz ki, és a kaják is jól néznek ki, mert látjuk, hogy elmenek, és itt akarok lenni nálatok. Ilyen is volt már, de ez ilyen tényleg ilyen 1%-ra mondanám. Aki jön hozzánk, az tudatosan jön hozzánk. Ugye nekünk van egy Facebook oldalunk, és én azt a Facebook oldalt én marketingelem, meg én szerkeztem, meg én felügyelem, most én vagyok az adminisztrátora, és én hirdetem magunkat ezerrel, elég szépen organikusan nőtt is, ugye tavaly szeptemberben hoztam létre ezt a Facebook oldalt, most járunk 5300 követőnél, én azt mondom, ez egy egész jó organikus, főleg, hogy a gluténérzékenyekre fókuszált, és ott ugye gluténérzékenyek követnek szerintem nagy részt. Úgyhogy én azt mondom, hogy az egy jó szám már, úgyhogy ők jönnek oda, akik érzékenyek. A akik nem érzékenyek, olyat is szoktunk hallani, mennek el az ablak előtt, hú, nem eszek, mert glutén, misokumi, amire rá van írva, hogy glutén, azt én nem eszem. Na ez az a reakció, aki nem tudja, hogy mi a gluténérzékenység. A mai napig hiába tudnak már ennyi mindent az emberek róla, meg már egyre elterjedtebb, nagyon sokan ezt még divatbetegségként fogják föl, sőt, van olyan is, aki fogyókúrázni szeretne tőle, vagyis hát azt várja, hogy akkor ő majd fogyni fog az ilyen termékektől, hát az meg aztán végképp esélytelen, főleg azért, mert nagyon sok mindenben kukoricaliszt van, és mivel divatbetegségként fogják föl, ezért el is zárkóznak tőle. De aki gluténérzékeny, vagy cölis, az meg tudja, hogy igen, én nekem ezt kell ennem, sajnos, mert mást nem tudok enni. Úgyhogy a kérdésedre válasz van, de az inkább baráti társaságból adódóan és párkapcsolatból adódóan eszik.
2: Azoknak, akik viszont gluténérzékenyek, óriási felelősség az, hogy valaki azt konkrétan vállalja, hogy ebben a termékben nincsen glutén, az egészségével játszhat, hogyha mégis belekerül. Ez mennyire nagy kihívás, mennyire komoly vállalás, és mennyire tudtok ennek folyamatosan eleget tenni, mert nagyon komoly szenvedést tudtok okozni, ha mégsem úgy történik.
4: Az biztos. Hát figyelj, mi ezt belőlem adódóan, hogy magamra 100%-osan oda kell figyeljek, így teljes mértékben tudjuk vállalni. Amit még szoktunk vállalni, ugye a konyhán készül, vagyis nagyrészt a kocsiban készülünk elő mindenre, kivéve ugye a zöldségek mosását, azt az ANTS miatt, de a kocsiban készül el minden. A kocsiba semmilyen módon nem került még be gluténos termék. Például ezt onnan tudom mondani, hogy Zoli, ugye ő a társam, meg a gyerek, ugye ő szokott lenni, és nem mindig azt teszik, ami a kocsiban készül, de hát nem jöhetnek a kocsi közelébe se. Szóval, hogyha kimegy enni, akkor azt ő szépen elfogyasztja kint jó messzire a kocsitól. Sőt, olyat is szoktunk csinálni, hogy volt olyan, például most voltunk egy ötnapos rendezvényen, jött az úriember a párjával, a hölgy szeretett volna enni nálunk, és ott volt a lángos a kezébe a srácnak, és mondtam, hogy légy szíves, menj arrébb, és így nézett rám, mondom, ez gluténmentes autó, hogy légy szíves, menj el az autó közeléből. És mondta, hogy jó. Még a söröst is elküldtem, szóval hozták a kis sört, hogy akkor ők ott tesznek nálunk a pultnál. Menjen el, légy szíves, megkiborul, nem lesz jó. Úgyhogy mi még erre is szoktunk így még jobban figyelni, hogy ne jöjjön glutén a közelünkbe.
2: Az ízek fenntartása, ezt hogyan sikerül ilyen látványosan, ilyen jó ízűvé varázsolni ezeket az ételeket, úgyhogy nincsen benne glutén?
4: Szívvel. Most ez hülyén hangzik, de én tényleg szívvel raktam össze ezeket az ételeket. Hát egy szakástudással, és akkor még bejön a harmadik az, hogy én anyásan főzök, amit belecsempésztem a street foodba. Így ez a három. Más nem tudok rá mondani.
3: Figyelj, az egyértelműen hallatszik a hangodból, meg ahogy beszélsz erről a dologról, hogy ahogy te is fogalmaztál, szívvel csinálod, meg benne van a szívetek, lelketek. Ha egy picit az indulásra visszagondolsz, amikor kitaláltátok ezt az egészet, akkor szerinted hol tart ez a kis projekt most? Elnézést a kicsiért, hogy lehet,
4: hogy ez egy... Kicsi projekt, figyelj, egy kicsi autóról van szó, szóval van, hogy... olyan rendezvényre hívtak minket, amire mondtuk, hogy köszönjük, de nem biztos, hogy a kocsi ezt elbírja, mert ugye azért van egy kapacitása az autónak. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó irányba haladunk, és egyre följebb haladunk, mert tavasszal ott álltunk, hogy jó, kezdjünk el rendezvényeket keresni, kezdjük el megtölteni a szezont, ugye a nyarat, és akkor egyszer csak így ott kaptuk magunkat, hogy tele a naptár, de nem kerestünk rendezvényt, csak ilyen egyet-kettőt igazából, mert hívtak minket a rendezvényesek, szóval hogy figyelj, hogy szia, hallottunk rólatok, jöttök el, és akkor menj, és akkor szeretnénk, ha ott lennétek. És a 80%-a így telt a nyárnak eddig, meg amik több is be van táblázva már ugye nekünk, az is így van betáblázva. Úgyhogy azt mondom, hogy jól haladunk. Teljes mértékben jól haladunk.
3: Na hát jó ezt hallani. És hát köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, hogy kapcsolhatunk egy picit.
4: Én köszönöm szépen.
3: Megismertettük a hallgatókat ezzel a világgal is. Érdemes odafigyelni, mert Nagyon sokan. Én például a refluxom az körülbelül 20 év refluxozás után jutott eszembe, hogy menjek el, nézessem meg magam, is derült ki, és azóta próbálok úrrá lenni ezen a dolgon. Hát gondolom a glutén is ilyen. Csiszár Noémi, a Gluten Free Heaven társtulajdonosa volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
4: Nagyon szépen köszönöm!
0: В передачі прозвучали торгові марки.
1: А műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvirujuk srdci. Rádió Puls FM.
2: Kereken 2 perc maradt a mai adásunkból, a reklámok után azért hirdetnénk a rádió hallgatónak, hogy van lehetőség reklámozni az évtelen keresztül az FM 92.1 műsorán, illetve fontos, hogy ha van vállalkozásod, különböző szolgáltatásod vagy terméked, amit értékesíteni szeretnél, mindenképpen jelez nekünk 066 784 9950. Vannak ötleténk reklám szempontjából, hogy nyugodtan légy. A kuncsaftunk 066 784 9950, ez a telefonkám, számon kaphatsz bőbb információt.
3: Nagyon jó szó, és milyen régen hallottam, hogy legyél kuncsaftunk. Ugye volt itt szó kereskedelemről már a foodtruckoknál, a gluténmentes élelmiszerekkel kapcsolatban, étkezéssel kapcsolatban, és hát volt témánk, ha emlékeznek még az, milyen rég volt már az is, mert hát annyira volt régen, az adás elején, az első óra elején beszéltünk a szivárványról, hogy hány számtalan és számos csodálatos fotó készült arról a szivárványról, ami látható volt itt a hétvégén Beregszász, illetve Kárpátalja Egén, és hát egy Tóth Kálmán nevű 19. századi költő így fogalmazott erről a jelenségről, hogy a szivárvány a szerető Isten karja, midőn édes szép gyermekét a földet ölében tartja.
2: A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálatnak az elérhetőségét mondom 095 600 805 097 600 805. Búcsúzunk ez alkalommal, mindenki további szép napot és jó rádiózás, ez alkalommal a mikrofontól Rajkó Balázs.
3: És Birta Zoltán.
2: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
3: Hello, hello!

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Ройко Балаш. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Hétfőre virradó éjszaka Ukrajna ismét súlyos támadás hullámot élt át, amelyet az orosz megszálló erők hajtottak végre. Az ukrán fegyveres erők légiereinek tájékoztatása szerint az ellenség a támadás során korszerű rakétafegyvereket és különböző típusú pilóta nélküli eszközöket vetett be. Kijevben és Harkivban továbbra is zajlik az orosz csapások következményeinek felszámolása. Országszerte összesen 70 rakétát és 611 drónt indítottak Ukrajna ellen. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 632 légi célpontot semmisített meg, vagy hatástalanított. 50 rakétát és 582 különböző típusú pilóta nélküli repülőeszközt. 20 ballisztikus rakéta és 27 támadó drón 42 különböző helyszínen csapódott be. A jelenlegi információk alapján a fővárosban mintegy 30 sérültről és 4 halálos áldozatról tudnak. Emellett más városokat és településeket is támadásért, többek között Dnipropetrovsk, Donyeck, Zaporizsia, Szumi és Mikolajiv megyékben. Erről az államfő számolt be hivatalos Facebook oldalán.
5: У ніч на понеділок Україна пережила ще одну хвилю жорстоких обстрілів, організованих російськими окупаційними силами. Як повідомляють повітряні сили Збройних сил України, під час нападу ворог застосував сучасне ракетне озброєння та різноманітну безпілотну техніку. У Києві та Харкові триває ліквідація наслідків російських ударів. Загалом по Україні було випущено 70 ракет і 611 дронів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 632

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasne radio.

0: Vásárosnamény turista szemmel.
1: Ha Vásárosnamény környékén kirándulunk, érdemes néhány kilométeres kitérőt tenni Bereg Daróc felé, ahol a Bereg egyik legértékesebb középkori műemléke, a református templom várja látogatókat. A település csendes utcájában álló templom története egészen az Árpád korig nyúlik vissza. A ma látható gótikus épület a 15. század második felében nyert el jelenlegi formáját, de elődje már évszázadokkal korábban is a falu központjában állt. A templom különlegessége a sokszög záródású szentély, a csúcsíves gótikus részletek és a klasszicizáló torony, amelyet a 19. században emeltek az épület elé. A reformáció idején a templom a református gyülekezet használatába került, és azóta is a helyi közösség lelki központja. A történelem azonban nem kímélte az épületet. Az 1862-es nagy tűzvész súlyos károkat okozott, ekkor pusztultak el a középkori falképek is. A templomot a 20. század végén átfogó műemléki helyreállításnak vetették alá, amelynek köszönhetően ma ismét eredeti szépségében fogadhatja az érdeklődőket. A Bereg Daróci református templom nem csupán egyház történeti emlék, hanem egy időutazás is a középkori Bereg világába. Ha a térségben járunk, mindenképpen érdemes felkeresni ezt a különleges örökséget, amely méltán része a Felső-Tisza vidék kulturális kincseinek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: 14 óra. 15 година. Закеївським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én hétfőn a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az úgynevezett Kárpáti váltás projekt keretében az első gyermekcsoport befejezte pihenését Kárpátalján. A két hét során több mint 240 gyermek pihent, akik Kijev, Donyeck és Zaporizsja megyéből érkeztek. Az ő szüleik jelenleg az országot védik a biztonsági és védelmi erők kötelékében. A gyerekek Ungváron, Munkácson és Huszton töltötték az időt. Kárpátalja hamarosan újabb résztvevőket fogad a táborban. A Kárpáti váltás projekt Ukrajna elnöke Volodymyr Zelenszkij kezdeményezésére valósul meg. Az elnöki hivatal, a megyei katonai közigazgatások és az ukrán labdarúgó szövetség támогатаsával tájékoztat a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: Перша група дітей в рамках проєкту «Карпатська зміна» завершила відпочинок на Закарпатті. Протягом двох тижнів понад 240 дітей з Київщини, Донеччини та Запоріжжя, чиї батьки сьогодні захищають Україну в лавах Сил безпеки і оборони, відпочивали в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Уже незабаром Закарпаття зустріне наступних учасників кемпу. Проєкт «Карпатська зміна» реалізується за ініціативи глави держави Володимира Зеленського за підтримки Офісу президента України, обласних військових адміністрацій та Української асоціації футболу, інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Június eleje óta Kárpátalja útjain megnövekedett a közlekedési balesetek száma, főként a motorkerékpárok és egyéb kétkerekű járművek részvételével, köztük kiskorúak által vezetett járművek esetében. A rendvédelmi szervek összesen 6 súlyos balesetet regisztráltak, amelyekben két kiskorú életét vesztette, további sérültek pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. A Kárpátaljai megyei ügyészség adatai szerint a nyári szezon elejé baleseti hullám fő oka az, hogy sokan jogosítvány és megfelelő tapasztalat nélkül vezetnek járműveket. A fiatal vezetők autókat, motorkerékpárokat és elektromos rollereket is vezettek.
4: З початку червня на дорогах Закарпаття зафіксовано зростання кількості дорожньо-транспортних пригод за участі мотоциклів та іншого двоколісного транспорту, зокрема під керуванням неповнолітніх. Загалом правоохоронці зареєстрували 6 важких аварій, у яких двоє неповнолітніх загинули, а інші отримали серйозні травми. За даними Закарпатської обласної прокуратури, основною причиною сплеску травматизму на початку літнього сезону стало керування транспортними засобами без водійських посвідчень та належного досвіду. Юні водії сідали за кермо як автомобілів, так і мотоциклів чи електросамокатів.
3: A nyár kezdetével jelentősen megnőtt a személyforgalom az ukrán határát kelő helyeken. Az állami határőrszolgálat adatai szerint tavasszal naponta átlagosan mintegy 85 ezeren lépték át a határt, jelenleg azonban ez a szám már meghaladja a 100 ezret. Hétvégeken ez a szám elérte a napi 115 ezret is. A legnagyobb terhelés hagyományosan a Lengyelország irányt érinti, amelyen keresztül az összes utazás csak nem fele zajlik. A személyforgalom növekedése elsősorban a szabadságolási időszak kezdetével és a tanév befejezésével magyarázható. A hatóságok azt javasolják az utazóknak, hogy indulás előtt a hivatalos forrásokban tájékozódjanak az egyes határátkelő helyek aktuális leterheltségéről, tudatta az Ukrinform.
4: Із початком літа на українському кордоні суттєво зріс пасажиропотік. За даними Державної прикордонної служби, якщо навесні кордон щодоби перетинали близько 85 тисяч осіб, то нині цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні кількість перетинів сягла 115 тисяч на добу. Найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок, через який проходить близько половини всіх подорожей. У Державній прикордонній службі України пояснюють зростання пасажиропотоку початком сезону відпусток та завершенням навчального року. Громадянам радять перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах, пише Ukrinform.
3: Idén szeptember 1-től jelentős ösztöndíj emelés várható Ukrajnában. A pénzügyminisztérium szerint a következő évi költségvetésben 6,6 milliárd

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Привіт, це Гросу на Радіо Пульс.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam a stopa. Jodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сергей Ростов, Иодин ФМ. Классное радио в дорогу.

0: Vásárosnamény turista szemmel.
1: Ha Vásárosnamény környékén kirándulunk, érdemes néhány kilométeres kitérőt tenni Bereg Daróc felé, ahol a Bereg egyik legértékesebb középkori műemléke, a református templom várja látogatókat. A település csendes utcájában álló templom története egészen az Árpád korig nyúlik vissza. A ma látható gótikus épület a 15. század második felében nyert el jelenlegi formáját, de elődje már évszázadokkal korábban is a falu központjában állt. A templom különlegessége a sokszög záródású szentély, a csúcsíves gótikus részletek és a klasszicizáló torony, amelyet a 19. században emeltek az épület elé. A reformáció idején a templom a református gyülekezet használatába került, és azóta is a helyi közösség lelki központja. A történelem azonban nem kímélte az épületet. Az 1862-es nagy tűzvész súlyos károkat okozott, ekkor pusztultak el a középkori falképek is. A templomot a 20. század végén átfogó műemléki helyreállításnak vetették alá, amelynek köszönhetően ma ismét eredeti szépségében fogadhatja az érdeklődőket. A Bereg Daróci református templom nem csupán egyház történeti emlék, hanem egy időutazás is a középkori Bereg világába. Ha a térségben járunk, mindenképpen érdemes felkeresni ezt a különleges örökséget, amely méltán része a Felső-Tisza vidék kulturális kincseinek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Hamupipőke. Volt egyszer egy gazdag ember, annak egy felesége, és egyetlen egy leánya. Egyszer megbetegedett az asszony, s mert hogy érezte halála óráját, ágyához hivatta a leányt, s azt mondta neki. Édes leányom, érzem, hogy meghalok. Csak azt az egyet kötöm a lelkedre, maradj jó, mint eddig voltál, s akkor megsegít az Isten. Többet nem mondott az asszony. Lehúnyta a szemét, s meghalt. Megsiratták, s harmadnapra eltemették. Telt múlt az idő, de a leány nem feledte édesanyját. Minden nap kijárt a sírjához, hogy a szíve szerint kisírja magát. Nem feledte el, hogy mit kötött a lelkére az ő édesanyja, s olyan jó, olyan szelíd volt azután is, mint annak előtte. Gondolta a gazdag ember, mégsem hagyhatja anya nélkül ezt a leányt, s esztendő múlva asszonyt hozott a házhoz, kinek két leánya volt. Szép lány volt mind a kettő, de amilyen szépek, épp olyan gonosz lelkűek is. Aj, szegény árva! Most lett csak igazán szomorú az élete. Egy nem, két nap alig, hogy eltelt, a mostoha testvérek nem engedték meg, hogy az árva velük egy szobában legyen, kikergették a konyhára. Míg ők szebbnél szebb ruhába jártak, az árvának odadobtak valami rongyot, s gyenge lábára durva facipőt húzattak. Hajnaltól késő estig folyton dolgozott az árva. Sütött, főzött, mosott, sepregetett, s este, mikor már alig állt a lábán, nem engedték, hogy ő is puha ágyba feküdjék, hanem a tűzhely mellé, a hamuba fektették. Emiatt mindig poros, piszkos volt a szegény, s ezért még csúf nevet is adtak neki. Elnevezték Hamupipőkének. Telt múlt az idő. Egyszer a gazdag ember vásárba készült, s kérdezte a leányokat, hogy mit hozzon nekik. Szép ruhákat, mondotta az egyik. Gyöngyöcs, drága követ, mondotta a másik. Hát neked mit hozzak, Hamupipőke? Ne hozzon nekem, édesapám, sem ruhát, sem gyöngyöt, sem semmiféle drága követ. De mikor az erdőn át hazafelé jön, amely ág először legyinti meg a kalapját, az törje le, s hozza haza nekem. Elment az ember, a vásáron vett a két lányának cifraruhákat, gyöngyöket, drágaságokat, aztán, amint jön át az erdőn, a kalapját meglegyintette diófának lombosága. Azt letörte, s hazahozta Hamupipőkének. Bezzeg nevettek, csúfolódtak a leányok, de Hamupipőke nem törődött velük. Megköszönte a faágat, kivitte a temetőbe, ott az anyja sírján elültette, könnyeivel öntözte, s ím, az ág megfogant, nőtt, növekedett. Még egy hét sem telt belé, és nagy erős fa növekedett a gyenge ágból. A nagy erős fának az ágai közt minden nap galambok repdestek. Hamupipőke mindig vetett nekik egy kis magot, morzsát, így aztán szépen, lassan összebarátkoztak. Történt egyszer, hogy a király három napig tartó bált adott, s arra valahány szép leány volt az országban, mind meghívta, hogy a fia válasszon közülük feleséget. Na bezzeg, örültek a mostoha testvérek, mindjárt beparancsolták Hamupipőkét, szépen megfésültették a hajukat, fényesre mázoltatták vele a cipellőjüket, s dicsekedtek nagy fennen, hogy őket a király bálba hívta. Hamupipőke mindent elvégzett rendben, amint parancsoltak. De ő neki is nagy kedve lett volna elmenni a bálba. S kérte a mostoháját, hogy vigye el őt is.
1: Jól van, mondta az asszony. Egy véka lencsét a hamuba öntöttem. Ha azt két órának a leforgásán kiszemeled, jöhetsz a bálba te is.
0: Kiment Hamupipőke nagybúsan a kertbe, szólította az ő kedves galambjait. Gyertek, gyertek, galambocskák, szedjétek fel a magocskát. Gyertek, gyertek, szemeljétek, a szebje legyen a tiétek. Abban a pillanatban beröppent a konyhára egy sereg galamb, és szedték, szemelgették a lencsemagot. Nem telt bele egy óra, s már is készen voltak. Mutatta Hamupipőke a lencsét a mostohának nagy örvendezéssel.
1: Jó, jó, mondta a mostoha, de mégsem jöhetsz, mert nincs bálba való ruhád.
0: Sírt hamupipőke keservesen. Hullott a könnye, mint az áporeső. De bizony sírhatott. A mostoha ment a lányaihoz, azokat felcicomázta, s indult velük a bálba. De ment hamupipőke is az anyja sírjához. Kisírta magát szíve szerint, aztán feltekintett a diófára, s azt sóhajtotta. Rázd meg magad, szép diófám, aranyruhát rázd én reám, s ím, halljatok csodát! Az ágak közül egyszer csak aranyruha, ezüstkendő, selyemcipő hullott, kalár is gyöngyel berakva mind fehérrel, pirossal. Hely, de szép volt, gyönyörű volt minden, amire elhullott. Így aztán eljutott a királyi palotába hamupipőke is. Amikor belépett, minden szem csak reá nézett. A királyfi meg szaladt hozzá, táncra kérte, s egész este mind csak vele táncolt. Mit gondoltok, vajon megismerték hamupipőkét a mostohák? Dehogy ismerték, hanem azért majd megpukkadtak az irigységtől. A királyfi folyton faggatta hamupipőkét, hogy kinek a leánya, de a hamupipőke nem mondta meg. Hiszen majd megtudom én, gondolta magában a királyfi, s hogy a bálnak vége lett, utána sompolygott. De hamupipőke, mikor a házukhoz ért, a sötétben félre surrant, és a királyfi elvesztette a nyomát. Másnap, mikor ismét bálba mentek a házbéliek, hamupipőke kiment a temetőbe, s ismét kérte a diófát. Rázd meg magad, szép diófám, aranyruhát ves én reám. A diófa most még ragyogóbb, még díszesebb ruhát vetett reá. S mikor hamupipőke belépett a palotába, majd megvakult a vendégsereg a szertelen ragyogástól. A királyfi tüstént szaladt hozzá, kézen fogta, táncoltatta, s egész este mással nem is táncolt. Mikor a bálnak vége lett, a királyfi megint utána ment hamupipőkének. De az a háznál hirtelen besurrant a kertbe, és ismét nyoma veszett. No, de nem baj, mert a királyfi sem esett a feje lágyára. Harmadik este a bál alatt a lépcsőket szurokkal kenette be, s mikor hamupipőke aznap este is nagy sietve szaladt le a lépcsőn, a bal lábáról leesett az aranycipő, s ott ragadt. A királyfi a cipőt fölvette, eltette, s másnap reggel kihirdette az országba. Annak a csudaszép leánynak, akinek a lábára illik ez a cipellő, az lesz az én feleségem. A királyfi és az emberei elindultak az országban. Jártak házról házra, és rengeteg lány lábára felpróbálták a cipőt, de hiába. Egyszer eljutottak a gazdag emberhez is. Először hívták a legidősebb leányt, hogy próbálja fel a cipőt. Azám, csak hogy az hiába kínlódott, a sarkát nem tudta belenyomni az icipici aranycipellőbe. Van-e még lány a háznál? Kérdezte a királyfi. Van, hogy ne volna, mondták, de a második lány lábára sem illett a cipő. Ez sem az igazi, nincs itt még egy leány? Kérdezte a királyfi. Van, mondta a mostoha, de az amolyan hamupipőke, piszkos, rongyos, mindig a hamuban fekszik. Nem hozzád való az, felséges királyfi. Eleget beszélt a mostoha, hogy így, meg úgy, de a királyfi nem engedett. Be kellett vezetni hamupipőkét is. Na, bejött hamupipőke. De nem volt ám piszkos. Arcát, kezét szépen megmosta, s bár rongyos volt a ruhája, olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mindjárt felpróbáltatták vele a cipellőt, s hát olyan könnyen csusszant fel, hogy az csuda. Te vagy az én igazi menyasszonyom, kiáltotta a királyfi nagy örömmel. Hely, elfehérettek erre a leányok, hely, pukkadtak a méregtől, a bosszúságtól. De a királyfi ügyet sem vetett rájuk. Szépen kézen fogta hamupipőkét, fölemelte a nyeregbe, s elvágtatott vele. A temető mellett haladtak el. Mikor odaértek a diófa alá, Két fehér galamb leröppent a fáról, az egyik rászállott hamupipőkének a bal vállára, a másik a jobb vállára. Így mentek a királyi palotába. Ott mindjárt megtartották a lakodalmat, s úgy éltek együtt, mint két gilicemadár. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulsz

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok minden hallgatónak, ez itt a Zenesáv. A mai műsorban egy különleges zenei utazásra indulunk. Fél órán keresztül olyan rock klasszikusok szólnak majd, amelyek nem csak a műfaj rajongóit hódították meg, hanem a világrádióit, koncertszínpadait és több generáció szívét is. Dalamok, amelyeket együtt énekeltek stadionokban, autókban és otthon a hangfalak mellett. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, és engedjük, hogy a zene tegye a dolgát. A hangerőt nyugodtan fel lehet tekerni, mert a mai Zenesáv a rockzene felszabadító, örömteli oldalról szól. Kezdünk! Vítejte, rádió posluchači, sjohodní u programy muzejšný track vyrušimo u osobljivu muzejšnú podorož. Протягом півгодини звучатиме рок-класика, яка підкорила не лише шанувальників жанру, а й радіостанції світу, концертні зали та серця кількох поколінь. Мелодії, які співали разом на стадіонах, у машинах і вдома. Тож давайте трохи відпочинемо і дозволимо музиці робити свою справу. Починаємо!

zene sokféle arcát ismerjük. Tud energikus lenni, tud lázadó lenni, tud ünnepelni és tud megérinteni is. A mai zenesávban ezekből kaptunk egy kis ízelítőt. Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a zenei utazáson. Remélem sikerült egy kis lendületet, jókedvet és néhány kellemes emléket is csempészni a napotokba. Találkozzunk legközelebb is itt, a zenesávban. Addig is vigyázzatok magatokra és szóljon mindig egy jó dal valahol a közeletekben. Sziasztok! Rок музыка має безліч облич. Вона може бути енергійною, будівною, святковою, а інколи по-справжньому зворушливою. Дякую, що були зі мною всі музичні подорожі. Сподіваюсь, вдалося додати трохи настрою, гарної енергії та, можливо, кілька приємних спогадів у ваш день. Почуємося наступного разу, а поки бережіть себе і нехай десь поруч завжди звучить гарна музика.

0: you picked up.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио в дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dívjanosta 2. Jodin FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulzus FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Volt este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

nincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Kárpát. Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.